0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Füllett idő lesz. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Koltai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött.
0: Az időjárásról.
1: Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a far. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak, jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Füllett idő lesz. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az asszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falugazdálkodókhoz is fordulhat. A gazdák. A Jettel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte. A mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
0: Az időjárásról.
1: Füllett idő lesz. Csütörtökön a legtöbb helyen késüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás, és persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Ja. Aha. Minden változik.

0: Nekem örökké rep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rep csorog a véremben.
1: Következzen egy friss dal!

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: turista.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Füllett idő lesz. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött.
1: Az időjárásról.
2: Füllett idő lesz. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Itt

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Vörös Nándit hallják és a Cegdét hangja című műsort itt az FM 92.5-ön. Remélem velünk tartanak, mert hogy ez az a műsor, ahol én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számra, e-mailezhetnek a kívánság kukac@cegdetradio.hu-ra, de a facebook.com/cegdetradio oldalon is írhatnak nekünk. Azért az első kettő szokott a legnépszerűbb lenni, és ma egy olyan kérdéssel megyünk tovább, amit már hallhattak. Volt már kivételes élményben része? Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nem is egy alkalommal hallhatták már ezt a témát, de annyi érdekes válasz jött, hogy még mindig van olyan üzenetünk, amit nem olvastam be, szóval ezekkel kezdünk majd a műsor elején, és hogyha esetleg van kedvük csatlakozni, akkor megtehetik, hogy írnak nekünk az említett elérhetőségeken, és az önök válaszait is nagyon szívesen beolvasom. Ugye ebben a témában olyan élményekre vagyunk kíváncsiak, amikor valamilyen véletlen folytán keveredtek, mondjuk egy híres ember közelébe, vagy egy olyan helyre, ahol nem járhat más. Szóval nem azért, mert befizették magukat, így volt tervezve, és feljutottak a, nem tudom, az Eiffel-torony tetejére, hanem mert valamilyen véletlen folytán úgy alakult, hogy különleges élményekbe keveredtek tehát. De vannak is ilyenek, és mindjárt megértik, mire gondolok. Például András üzenete: jártam a 4-es metró alagútjában, amikor még építés alatt állt. Körbevezettek minket, tök érdekes volt megnézni, hogy amúgy milyen egy metró alagút, amit tulajdonképpen sosem lát az ember. Minden alagútnak van neve, és ott van a fölötte egy kis táblán női nevek általában, de már nem emlékszem pontosan, hogy mik voltak. Tehát ilyen üzenetekre gondolunk, amikor egy kivételes élményben van része valakinek, mert hogy ilyen helyre keveredett, mint ahogy ebben az esetben is. De van másik üzenetünk is még az elmúlt adásból. Nagyon menő sztorik vannak, nekem olyan túl izgalmasak nincsenek, legalábbis nem külső szemlélők számára. Nekem viszont a szakmámból kiindulva annál nagyobb élmények jártam. Hegyi Karabakhban a második háború után, tudom, hogy itthon nem én vagyok az egyetlen, de na, találkoztam külügyminiszterekkel, diplomatákkal, olyanokkal vagyok jó kapcsolatban, akik nálunk szolgálnak. Ezt egy névtelen üzenet küldőtől kaptuk, de természetesen nekünk így is írhatnak üzenetet, ha valaki nem szeretné vállalni a nevét, nincsen akadálya, nem vállalta a következő hallgató se, pedig egyébként tök büszke lehet rá. Néha nagyon magasra mászok, legtöbb a 9. emelet volt, épületek külső állványzatán, de nem szeretem, félek. Ez persze csak nekem extra, a munkások jönnek, mennek mellettem, voltam néhány érdekes padláson és pincében is. Hát ipari alpinistának tippelnélek, de nem vagyok benne biztos, remélem, hogy nem külső falon mászol mondjuk biztosítás nélkül, főleg, hogyha félsz is, mert akkor tényleg nem biztos, hogy ez ami hozzád való munka, vagy időtöltés, minden esetre ez is nagyon durva, hogy ilyen helyeken megfordulhat az ember, akár a munkájából adódóan. Volt már kivételes élményben része? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Lehet, hogy ismerős a téma, de ne aggódjanak, már egészen új válaszok jönnek, úgyhogy tartsanak velünk, és ha gondolják, válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók. Volt már kivételes élményben része? Ne lepődjenek meg, hogyha ismerős a kérdés. Két adásban is foglalkoztunk már ezzel, de teljesen új válaszok jönnek ma, még korábban bennmaradt válaszokkal megyünk tovább az elején. Már is itt van Zoli üzenete. Egy üzleti úton egy kavarodás miatt a 100 tagú cigányzenekar két prímása között utaztam 12 órát repülőn. Arany ember volt mind a kettő. Megkérdeztem, mi volt az ő legfelejthetetlenebb utazós élményük. Egyhangulag azt szavazták meg, amikor Mexikóban kisétáltak a szállodából, beszálltak a buszba, kitört a földrengés, és a szemük láttára omlott össze a szálloda. Hát ez azért komoly. Tehát nem csak, hogy két ilyen emberrel találkozol, véletlenül, hanem még mesélnek egy ilyen sztorit is, amikor pont elhagyták a szállodát, és gyakorlatilag utána összedől, ahol még pár másodperc azelőtt benn voltak, nagyon durva. Egy következő üzenet, munka miatt volt ilyenben részem, de ez inkább rémálomszerű volt. Állati fehérje feldolgozóban láttam olyan dolgokat, amikre nem voltam felkészülve. Az üzembe bemegy az elütött rókától kezdve a megmaradt lófejig minden, ami valaha élt, és kijön a vegytiszta állati fehérje. Olyan tiszta, hogy amikor kijött, senki nem mondja meg, hogy ember vagy egér volt a bemenet. Hú, hát ez is kemény. Ezt egyébként Gábortól kaptuk. Nem feltétlen kell pozitív élménynek lennie, hogyha megírják nekünk a kivételes élményt. Lehet ez negatív is, mint ahogy ebben az esetben. Persze nyilván inkább, ami szívet melengető, az a másik oldal, de ilyeneket is nagyon szívesen fogadunk, és köszönjük szépen. Évekig jártam egy másik városba jégkorong meccsekre, a kedvenc pulcsim is csapatlogós, az ominózus napon is ebben voltam. Egyik egyetemi kis létszámú órán egy srác mellettem ült, hatalmas jégkorong tetoválása a vállán, beszédbe elegyedtünk, kiderült, hogy a helyi amatőr csapat kapitánya. Egy hétre rá már jártam velük edzésre, adtak pótfelszerelést, még nem volt sajátom. Na, ezek tényleg olyan szerencsés véletlenek, amikor így közel tudunk kerülni a kedvenc sportunkhoz, sőt, akár részt is tudunk venni benne ezek szerint, úgyhogy ez is tök jó jött ki, ezt is köszönjük szépen. Még egy üzenet, Covid két hulláma között a barátaink kiköltöztek Londonba, majd meghívtak magukhoz, ott töltöttünk egy hetet, de egy nap kivételével elég rossz idő volt végig. Az egyetlen napsütéses napon kimentünk a Primrose Hillre, épp fröccsözős piknikeltünk, amikor beszállt a pokrócunkra egy labda, meg utána egy rohanó kutya. Tom Hiddleston kutyája volt, sűrű bocsánatkérések közepette, vette vissza a labdát, valami cukrászdában vett sütit és ragaszkodott hozzá, hogy akkor ezt nekünk adja, és együk meg, ha már itt széttúrta a kutyája a piknikes helyünket. Hogyha valakinek nincs meg Tom Hiddleston, hát a Marvel filmekben Thor féltestvérét, Lokit játszotta ő, sőt, saját sorozata is volt, de más filmekből és sorozatokból ismerős lehet. Ha nincs meg, akkor keressenek rá nyugodtan, de ez egyébként tényleg nagy élmény lehetett. Nem is ti mentetek oda hozzá, hanem ő jött oda hozzátok, szinte kényszerből, és még süteményt is kaptatok tőle. Nagyon szépen köszönjük, és ilyen történetekkel megyünk tovább a zenék után is. Volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldj el nekünk 0635 925 925-ös.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

már kivételes élményben része? Ez a Cegdét hangja mai kérdése, ami már ismerős lehet, és még bent maradt üzeneteink is vannak az előző két adásból, de most már ebben a blogban újak is érkeznek, úgyhogy mindenképp figyeljen, aki most írt üzenetet, vagy aki még nem írt, de szeretne, az megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Diákként nyári alkalmi munka keretében végeztünk haverral gépek karbantartását a városi hulladékgazdálkodási telephelyen, mert a szerződésben álló cégeknek nem volt türelme vagy kapacitása rá. Így jutottunk be a városi szeméttelepre, elmondhatatlanul nyomasztó volt az a sok szemét, plüss, lemez, bármi kidobva és halomba rakva. Látva, hogy válogatják a hulladékot és ahogy komposztálják a biohulladékot. Ugyancsak érdekes, de kevésbé vidám volt, hogy a városi krematóriumba is bejutottam így, az ottani dolgozó jó kedvében volt, és megmutatta, hogy zajlik egy hamvasztás, hogy működik a berendezés, mennyi minden implantátum van egy emberben, mi történik a nem elhamvadó részeinkkel, és hogy férünk bele egy urnába a folyamat végén. Láttam élőben egy testet hamvadni, és láttam egy másik testet, aki sorban állt. Láttam azt, hogy az út végén milyen rutin folyamaton esik át mindenki. Hát ugye nem mindenki, mert valaki a temetést választja, bár én egyébként valamiért azt gondolom, hogy hamvasztáspárti vagyok inkább, ha majd egyszer sor kerül erre, remélem még nem mostanság lesz. Nagyon durva, amikor még olyan szeméttelepek voltak, a gyerekkoromban még voltak ilyenek, hogy tényleg csak így kihorták a város szélére, akkor én is jártam kint egyszer, és hát az is megrendítő volt, de egy ilyen tényleg egy fővárosi szeméttelep, az milyen durva lehet, a krematóriumról meg hát szerintem ne is beszéljünk. Nagyon durva téma, de kivételes élmény, ez minden esetre tény, úgyhogy köszönjük Zsombornak, hogy elküldte nekünk ezt az élményét. Sziget nagy színpadon álltam a Hinterlandnál, azaz Oldalt, onnan láttam a 10.000-es tömeget a koncerten. Sok celebet ismerek a munkám miatt, de ezt nem sorolhatom fel. MNB logisztikai raktárában az orrom előtt tolták el az 5 milliárd cash-t tartalmazó rekeszeket, de az elosztóban maga a cash is látszódott, olyan 250 millió volt kiterítve. Fura mód szorongás jött rám ennek láttán, plusz egy légtérben voltam egy oxigén csökkentett raktárban, kb. 200 milliárd forinttal. Hát ezek is nagyon durva összegek. Igen, valószínűleg a bankhoz lehet közöd, nem lepődnék meg, és hát igen, ilyenkor azért olyan mennyiségű, elképzelhetetlen nagyságrendű pénzekkel van testközelben az ember, hogy az biztos, hogy különleges élmény. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is, lássuk, mi van még. Én nem érzem különlegesnek, mert csak egy munka, de sok nagy gyárat terveztem és bemehetek olyan üzemi területekre, ahol kevesen léphetnek be. Ismerek minden helyiséget, a rendszereket, én gondolom ki, hogy mi, hol legyen és hogyan. Ha valami nem tetszik, akkor az építészek átraknak egy falat, vagy kérek egy új helyiséget. Aztán megépítik a gondolataimat sok 10-100 emberrel hónapok, évek alatt, majd használatba veszik az átlag dolgozók, akik kapnak egy belépőkártyát, és lehet, hogy a napi 8 órájuk abból áll majd, hogy a bejárat az öltözőjük és a munkaasztaluk között mozoghatnak csak egész nap kamerákkal megfigyelve. Ő sem írt nevet, ez a kedves hallgató, de igen, ez is mindenképpen elég érdekes munka, és emiatt elég érdekes helyekre juthatsz be. Köszönjük a választ, és hogyha ön is elküldené, 0635 925 925-ös. Helyi információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Közelítünk az első óra végéhez, kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallhatják, de ne aggódjanak, egy teljes következő óra a rendelkezésünkre áll. Volt már kivételes élményben része, egy ismerős kérdés, de új válaszokkal, úgyhogy mindenki figyeljen, mert rengeteg olyan válaszunk van, már az újak közül, akik most érkeztek, amik izgalmasak lesznek, úgyhogy csak hegyezni a füleket. Elég menő, én IT-ban dolgozom, szóval max szervertermekbe jutok be néha, de mindig is érdekeltek az ipari létesítmények, ahol sok-sok cső meg kábel fut. Egyszer voltam egy működő izocukorgyárban, ahol bementünk egész mélyre a csövek közé. Egyszerre volt nagyon király és kicsit ijesztő, hogy némelyik cső tűzforró, némelyik szelepnél meg ki van írva, hogy vigyázz, kénsav, és ott mászkáltunk alatta, meg mellette. Ez is tök jó élmény, ezt Martinnak köszönhetjük és köszönjük is. Egy ismerősöm által sikerült egy egész hétre elmennem a Voltra. Önkéntes munkát végeztem, 16 éves voltam, de 18 éven felülieknek szóló belépőt kaptam, örök élmény a mai napig. Egy időben kijártunk Novarokra guberálni Sört és társait, sikerült egy fekete szalaggal a kezünkön elvegyülni, és hozzá kapcsolódtunk egy társasághoz. Kár, hogy az utolsó napon csak, de így is nagyon jó buli volt. Egyébként, hogyha van egy kis élelmesség az emberben, akkor nagyon sok ilyet be lehet húzni, meg az sem árt egyébként, hogyha valaki mondjuk egy rádióban dolgozik, mert akkor egy-két ilyen fesztiválra bejuthat egészen jó körökre. A legelső adásban, amikor ezzel a témával foglalkoztunk, meséltem ilyen élményeket, hát aki lemaradt, az most magára vessen. Kisfalusi lányként, ezt nem én írom, hanem az üzenet küldő, kisfalusi lányként Budapesten töltöttük az augusztus 20-ai ünnepséget, talán 8-9 éves lehettem. Egy távolabbi családtag az egyik Dunán lévő hajó tulajdonosa, így szinte csak mi kerülhettünk fel anyukámmal és tesómmal. Csak arra emlékszek, hogy teljesen megbabonázva néztem, hogy mennyi ember van az utcákon, zászlókkal, megrögzülten integettem és unlimited kólát kaptam. Hajón előtte sosem voltam, akkor teljesen beleszerettem, nem a legnagyobb villantás, de nekem egy örökre szóló élmény volt. Hát szerintem igen, amikor az ember az életében egy igazán nagy tömeggel találkozik, mindegy, hogy miért vannak ott, legyen ez egy Forma 1-es verseny, egy augusztus 20-a, vagy valamilyen tüntetés, vagy bármi, akkor azért ez meg tudja dobantani az ember szívét, hogy ennyi ember egy valami miatt ott összegyűlik. Szóval mindenképpen köszönjük Júliának az üzenetet, és már megyünk is tovább. Volt egy nagyon-nagyon távoli, gazdag rokonom, akivel volt egy közös haverunk, aki mindkettőnkkel jóba volt, mi nem igazán tartottuk a kapcsolatot, pont akkor vett egy jaktot Horvátország déli részénél, és meggyőzte a haver, hogy menjünk el így együtt nyaralni. Beültünk a Merci AMG-be, tető leengedve végigmentünk 220-szal az autópályán, majd a jakton aludtunk, grilleztünk, hajókáztunk, tengerparti éttermekben ettünk, eszméletlen volt. Már csak ezt az életmódot is felfogni, hogy valaki így él. Ez volt életem első igazi külföldi nyaralása, 18-19 éves lehettem. Ilyenben is volt részem, nem igazán közeli ismerős volt, de egy ismerősnek az ismerőse egyszer elvitt jaktozni, pont Horvátországban, és nagyon-nagyon komoly volt, még csak azt sem tudtam, tehát nem tudtam, hogy felvenni a ritmust, hogy kéne öltöznöm egy ilyen eseményre, vagy ilyesmi, vagy egyáltalán ki fognak-e nézni miatta, mert nem tudom, hogy mi ott a trendi, úgyhogy nagyon furcsán éreztem magam, de jó élmény volt ez tény. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, és vannak válaszaink bőven, de hogyha ön is megírná, megteheti a 0635-925-925-re, hogy volt-e már valamilyen kivételes élményben része. A hírek és a zene után folytatjuk.
1: Ceglét Rádió! Ceglét Rádió! 92.5!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Füllett idő lesz. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolajárát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az asszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falugazdálkodókhoz is fordulhat. A gazdák. A Jettel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte. A mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra is védelmükre. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
0: Az időjárásról.
1: Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen későt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglin Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Még egy szűk 60 percünk maradt arra, hogy én kérdezzek önöktől, önök meg válaszoljanak, de a kérdés ugyanaz, mint az első órában, meg már korábbi adásokban is. Volt már kivételes élményben része, csak úgy záporoznak a VIP élmények, és nagyon örülök ennek, úgyhogy mindjárt rá is térünk, de hogyha ön is elküldené, megteheti a 0630 592 92-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu címen. Mindenki számára elérhetetlenné vált élményben volt részem, Michael Schumacherrel van egy ölelkezős fotóm a fénykorából, én még nagyon fiatalka voltam, 2000-es évek eleje. Hát irigyellek, azt kell, hogy mondjam, és tényleg, hát nem tudjuk, hogy Schumacherrel mi van pontosan, van-e valami vele egyáltalán, de valószínűleg van még vele valami, csak hát nem tudunk az egészségi állapotáról sok mindent, viszont ilyen kép már nem fog készülni, ez szinte biztos, büszke lehetsz rá, hogy ez összejött. 2005-ben nyitott meg Balatonfüreden az Aquapark, és azt mondták anyának, hogy lehet menni a megnyitóra csak úgy. Mi az apukámmal és a húgommal elmentünk, a bejáratnál kérdezték apa vezetéknevét, közölték, hogy ilyen név nincsen a listán, ezért elindultunk ki a parkoló felé. Jött egy hölgy és a férje, akitől apa megkérdezte, hogy nem lehetne mégis valahogy bemenni, mire a hölgy megmondta a nevét, és hogy nyugodtan hivatkozzunk rá. A bejáratnál a másik pulthoz álltunk, megkaptuk a karszalagot, amin ital meg étel kupon is volt. Hálásunk vagyunk a hölgynek, mert ez egy privát megnyitó volt. Hát igen, itt alapból úgy indul a sztori, hogy valaki félrevezetett, nem téged, anyukádat vezette félre, mert hogy mindenki jöhet-mehet. Ugye, hát alapból azért nehezen elképzelhető ez, mert hogyha mindenki jöhet-mehet, akkor rengetegen jönnének. Tehát azt nem tudná kezelni az Aquapark, mert mindenki be akarna menni megnézni. Tehát ebből lehetett volna gondolni talán, hogy privát megnyitó lesz. Arra viszont így megkaptátok a jegyet szerencsésen, ami tök jó dolog, és nagyon szépen köszönjük Zsófinak az üzenetet. Hangosítottam az arénában, 2003 magasságában, jó, nem sokat, meg épp csak helyettesítettem pár percre a hangembert, és csak egy szünetbeli felkonf erejéig. Az ő segítője jobb keze voltam alapvetően, így egy 48 óra alatt részt vettem egy alkalommal az építésben, lebonyolításban és bontásban az arénában, és rengeteget tanultam ebből. Például ez egy olyan alkalom volt, amikor láttam valakit használni a trigonometrikus függvényeket, a gerendák terhelését számolták ki vele. Na, és akkor ilyenkor gondolkodik az ember, hogy lehet, hogy mégiscsak van értelme megtanulni ezt a matekot, fizikát vagy akármit, de gondolom, hogy akinek tényleg hasznára válik ez a tudás az életben, az azért foglalkozik vele aktívan. Szóval ilyen szempontból mégsem annyira biztos, hogy ez így van, de mindegy, nehéz ezt megmondani. Tehát volt a kivételes élményben része, ezt kérdezzük, és a válasz így indul, igen. 1999-ben a vonaton hagytam az útlevelemet, Bécsből jövet. Benne volt az amerikai vízumom, amit akkor nagyon ritkán adtak. Bejelentettem a rendőrségen, teljesen magam alatt voltam, megmagyarázhatatlan módon, mintha mi se történt volna, pakolgattam a bőröndömbe. 2 hét volt az utazásig, pénteki napon indult a gép, csütörtökön realizálódott bennem, hogy sehova nem fogok repülni. Gondoltam, kezdek kipakolni, amikor csöngettek. A postás jött, a rendőrségtől hozta az útlevelemet délután 5-kor. Írja nekünk Márk, és igen, ez tényleg nagy mázli, hogy egy nappal az utazás előtt visszakapod ezt a lehetőséget. Velem is történt már ilyen elhagyás, autó tetején is hagytam, máshol is sikerült, mert telefont moziban vesztettem el, az ember tanul belőle, és hát reméljük, hogy te is tanultál meg, hogy jó volt utána az utazás. Kedves hallgatók, volt-e kivételes élményben része? Ha igen, és elküldeni nekünk 0630 592 92-t, mindjárt jövünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: VIP, azaz kivételes élmények itt a Ceglét hangjában, jönnek az üzenetek, de hogyha ön is elküldené 0635 92 92 5-ös. Kb. 15 éve történt velem Indiában, a Himalájában, a Spiti régióban, ha így ejtik. Ez egy elég távoli, félreeső hely, Tibettel határos. Egy magas hegyi sivatag, a falvak 3-4 ezer méteren vannak, nagyon ritkán lakott, túrázni voltam, picit elszámoltam magam, messze voltam a falutól, ahol megszálltam. Kezdett rámesteledni, viszont volt a közelben egy buddhista kolostor a semmi közepén, ahová bekéreckedtem. A szerzetesek jó fejek voltak, együtt vacsoráztunk, adtak egy ágyat, hajnalban meg rázogattak, hogy menjek velük a reggeli imára. Közben kaptam reggelit, volt egy kis szünet a pudzsa a közepén, akkor ettünk meg teáztunk. A teájuk sós, jaktejjel és vajjal isszák, elég furcsa elsőre. Ja, és macskáik is voltak. Nem gondolom, hogy elérhetetlen élmény, de szerintem nem is hétköznapi. De én azt gondolom, hogy ez így egyben ez a sztori, ez nagyon is elérhetetlen. Már úgy értem, hogy persze, hogyha valakinek ez a célja, meg tudja csinálni. De 3-4 ezer méteren Tibet határán falvakat látogatni amúgy sem egy mindennapi élmény. De hogy még be is fogadnak a szerzetesek, akikkel együtt eszel-iszol, szerintem ez így nagyon is egyedi, és nagyon köszönjük Teklának, hogy elküldte nekünk ezt a sztorit. A munkám miatt sajnos, vagy nem sajnos, belátok a színfalak mögé. Egyfelől ott van a nyomor görcsös része, smúzolás az elittel a legfenszibb helyeken, amit sokszor csak összeszorított foggal csinálok végig. Másfelől viszont ugyanez a meló nyitja meg az ajtót a legjobb backstage-ekbe, fesztiválokra, itthon és külföldön, vagy akár a Forma 1-re. Kicsit skizofrén állapot, de elég durva a kontraszt. Ezt Milántól kaptuk, és egy másik üzenet Marcsitól. Anyukám operaénekes, ezért kb. Az összes ilyen komoly zenei színház per hangversenyterem backstage-ében voltam, opera, műpa, erkel, stb. Nem biztos, hogy sok embert érdekel, de külsősöket nem nagyon engednek be. Hát azért ez komoly, engem érdekelne. Én most nem olyan régen a Magyar Zeneházának voltam a nagy koncerttermében, ahol egyébként egy ilyen zenés színházi darabot néztünk meg, és nekem nagyon bejött az egész. Én az előadás kezdete előtt kb. 15 percre már bennültem a párommal, és én csak úgy elnézegettem, hogy hogy van itt a hangszigetelést, hogy oldják meg, milyen díszítő elemek vannak, hogy áll össze az egész. Nekem nagyon érdekes volt, ez is biztos az lenne, meg szerintem sokaknak. Valószínűleg másnak ez nem jelentene sokat, de amikor csináltam a körmös sulit vizsga előtt, kaptunk az egyik híres márkától tiszteletjegyet a Beauty Expo-ra, majd felajánlottak, hogy a staff része lehetünk, így bejutottunk az Influ öltözőbe, ahol a szakma a legnagyobb neveivel találkozhattunk. Számomra a szakma szerelmeseként ez hatalmas élmény volt, nem mellesleg a munkánkért, meg a levásárolt összegekért is, amit kaptunk. Többségében a versenyen segítkeztünk, de ugyanúgy megnézhettük a kiállítókat is. Jókor voltam jó helyen, csak a mi osztályunk részesülhetett benne. És mi pontosan ilyen sztorikra vágyunk, kedves hallgatók, hogy bármi van, önnek is nyugodtan küldje el a 0635 92 92 5-re. Mindjárt jövünk vissza.
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Füllett idő lesz. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Koltai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött.
0: Az időjárásról.
1: Füllett idő lesz. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: Ceglin Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Volt már kivételes élményben része? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk, szerencsére sokaknak volt már kedve. Annyira válaszunk van, kedves hallgatók, hogy lehet, hogy még egy folytatást megér ez a műsor. Ez már a harmadik rész, bármilyen meglepő is. Sokat foglalkoztunk ezzel, és még mindig vannak válaszaink, úgyhogy nem is húzom az időt. Felléptünk a holland királynő előtt, és valahogy odaverettünk mellé a lépcsőre, ahol nem szabadott volna lennünk. Mosolygott, mi földig hajoltunk, és félreálltunk, amennyire csak lehetett. Washingtonban volt egy ebéd, ahol hírhet politikusokkal ebédeltem együtt, kizárólag akkori barátnőm miatt, nagyon szűk körben, normálisabb volt, mint tévében bármikor. David Copperfield közelről is ugyanolyan volt, mint a tévében, a tolmácsa miatt kerülhettem közel hozzá. Hát azért az egyből három élmény, úgyhogy köszönjük szépen Ferencnek, aki elküldte nekünk. És még egy rövid üzenet, ez viszont név nélkül jött, testközelből láttam Vilmos Herceget 2007 nyarán. Ez is biztos nagy élmény volt, aztán megyünk tovább. Még a Covid előtt New Yorkban látogatta meg egy barátom, az ő egyik barátja hivatalos volt egy rendezvényre, amit egy akkor kb. 22 millió USDT-ről lakásban, tehát amerikai dollártérő lakásban rendeztek meg, és elhívott minket is. Abszolút nem így szoktak oda bekerülni az emberek, illusztris társaság volt, New York ingatlanosainak a krémje, nyilván kilógtunk, de a fenét nem érdekelte. A lakás eladása volt felkészítve már, homestage-elve, közvetlen a Central Park mellett, sokadik emeleten, teljes panorámával a parkra, fantasztikus volt. Nem vágyom arra az életre, de érdekes volt látni a portaszolgálat minőségét, a dekortárgyak értékét, a felszolgálókat, az ételeket és a különleges lakás illatosítókat, stb. Ez is nagy élmény lehetett, nagyon szépen köszönjük Katalinnak. Aztán elhívott egy barátnőm egy promóciós kisfilm forgatására statisztának. Úgy alakult, hogy helyben kiválasztottak a főszerepre, nem is tudtuk, hogy szereplőket is keresnek. Ami azzal járt, hogy fel kellett utaznom vidékről Budapestre, végzős gimis voltam, ahol engem és a plusz egy főmet vendégül láttak egy nagy nevű hotelben ellátással egy hosszú hétvégére. A hétvége folyamán pedig részt kellett vennem egy háromnapos nemzetközi eseményen, és mint a promófilm összes főszereplőjének kétszer fel is kellett lépnem, amit több magyar és külföldi csatorna közvetítette élőben, mintha álom lett volna, közben borzasztóan izgultam azért, írja nekünk Emese, és ez is nagyon jó sztori, nem csodálkozom, hogy izgultál, főleg, hogy egy castingra statisztának mentél el, aztán ez lett belőle. Egy rövid üzenet még, egyszer a Balaton Soundon egy csaj, akivel korábban volt egy egyészakás kapcsolatom, felvitt Sven Faith-hez a DJ pult mögé, és napkeltéig ott bulisztunk velük. Nem voltunk ott, csak kb. 15-en, de azért maradandó élmény volt. Na, hát Sven Faith mögött én is szívesen bulisztam volna. James Abélával többször sikerült itt találkoznom, én ugye a Szigeti Petivel, aki Dandy vagy Peter McTow néven is zenél a True Sounds csapatában, egészen jóba vagyok, és nagy James Abéla fan voltam már akkoriban is, és ő azt hiszem, hogy két alkalommal is bevitt engem a backstage-be. Gyakorlatilag ahhoz Abéla zenélt, nekem mögé sikerült beállnom, és egyszer pacsisztunk is. Többször is pacsisztunk már bulikban, de így ennyire közel és szándékosan csak egyetlen egyszer, és egyszer egy másik bulin, egy hajós bulin, meg a pólomat dicsérte meg Zabéla, úgyhogy ezek nekem jó élmények. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt az üzenetet is. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk! Szeglét

Kivételes élményekről volt szó a mai adásban, kedves hallgatók, már nem első alkalommal foglalkoztunk ezzel a témával, de a Ceglét hangja most sem fejezi be még ezt a témát, mert maradt annyi üzenetünk, hogy egy újabb adásba belekezdjünk majd ezzel a témával. Ma amennyit tudunk lezárunk és kipipálunk, de újra vissza fog térni ez a téma, szóval, hogyha valaki nem hallotta a saját üzenetét, ne aggódjon. Egy másik alkalommal sort kerítünk rá, nem holnap, mert holnap egy új témával jövünk, de előbb-utóbb majd jön. 2000-es évek elején, azt hiszem, szakközép negyedikben haveromék osztálya ment Spanyolországba. Buszos nyaralásra és lehetett menni külsősnek is. Én is elmentem velük. Odauton kb. Hajnali 2-kor a buszsofőr felcsapta a villanyt a buszon és közölte, hogy akkor most megállunk kicsit Monte Carlóban. Senki nem tudott erről a kitérőről, úgy jártuk végig a város gyalog, hogy rajtunk kívül kb. Összesen 10 embert haláltunk az utcákon. A világ egyik leghíresebb városában. Szuper nagy élmény volt, az egyik barátom a magyar autópálya kezelőnél volt IT-s, 10 plusz évvel ezelőtt azt kaptam tőle 33. születésnapomra, hogy elkérte a kulcsot a Megyeri Hídhoz, és konkrétan felmehettünk a tetejére, illetve le a pillér lábaihoz is. Ezt Robert küldte nekünk, és hát tényleg nagy élmény lehetett, nagyon szépen köszönjük. Még két üzenetünk van, én gyerekként fél évig éltem Líbiában, ez még a Kadhafi rendszerben volt a 90-es években, Tripoltól elég messze vidéken a sivatagban. Akkoriban sok magyar dolgozott ott, mert egy vegyipari létesítményt kellett beüzemelni, és a szülővárosomból nagyon sokan kimentek. Sajnos elég kicsi voltam, de arra máig emlékszem, hogy végtelenül kedvesek voltak az emberek, pedig egy vak hangot nem beszéltünk se arabul, se angolul. Fantasztikus élmény volt, hogy skorpiók szaladgáltak omokban, a kerti pálmafán kaméleó lakott, a fatörzsében meg kígyók fészkeltek. Előtte a legexotikusabb állat, amit láttam, az a szamár volt. És a tenger. Azóta is azt a tengerpart élményt keresem, ameddig a szemmel lát sehol senki, se épületek, se emberek, csak a természet. Varázslatos volt gyerekként így látni először a tengert. Tibor üzenetét olvastam föl, nekem azért nem lett volna annyira mókás, még a kameleon esetleg, de a skorpió és a kígyó az annyira nem hiányzott volna. Viszont örülök, hogy neked ennyire tetszett, és nagyon szépen köszönjük az üzenetet. És végül a mai utolsó, két barátommal autós hétvégét tartottunk. Stuttgartban kezdtünk, a Porsche Múzeumban, egy hosszú út után fáradtan, de csillogó szemekkel néztük az autókat, az egyik ott dolgozó valamiért szóba elegyedett velünk. Mutogattuk neki az autóinkat, ő is mesélt a saját a hobbi autójáról, végül beülhettünk pár kiállított versenyautóba is, nagy királyvaság volt. Megköszöntük, ment tovább, majd 15 perc múlva látványosan sietett felénk, hogy már jó ideje minket keres, azonnal menjünk vele. Kiderül, hogy a gyárlátogatásra páran nem jöttek el, és a helyükre ingyen bevinne minket. Nagyon jó forma volt, és nagyon frankó programot kaptunk, nem is indulhatott volna.

kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvitő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál. Most már Süveges András, szokás szerint este 6-ig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal. Remélem velem tartanak, már is mutatom, hogy mivel indul a jó reggelt szeglét.

0: vele még egyszer. Mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédrádióban.
3: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Ott hagyja a politikát egy kínai autógyártónál, folytatja Szijjártó Péter. Még lehet szavazni az év madarára. Jó reggelt kívánok, Szejfrid Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A hírre reagált a miniszterelnök. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert, Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több megyei rendőrfőkapitányság élén is. Azonnali kormányzati intézkedéseket kér több fővárosi polgármester a közbiztonság garantálása érdekében. A belső kerületek vezetői javasolják egyebek mellett az úgynevezett Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, valamint állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az asszály és a tájszintű vízmegtartás, valamint a gyepek és erdők védelme is. A tanácskozásban többi közt a Magyar Természetvédők Szövetsége, a WWF, a Greenpeace és a Magyar Madártani Egyesület képviselőit is bevonták. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre.
2: Az időjárásról.
3: Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futózáporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Szegédet egyrészt folytatjuk a dalokkal, a szegédiek kedvenceivel, másrészt pedig a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infókkal, időjárás jelentéssel, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Rádió.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap pénteken éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyom a napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Zápor, zivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon, és néhol az északi középhegység területén is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű. Szombatra virradóan nyugat, északnyugat felől egy hideg front hozhat zápor, zivatarokat, vagy napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől, emiatt a napos gomoly felhős idő mellett helyenként záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. A front érkezésével átmenetileg viharossá fokozódhat az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakulhat.
1: Jó reggelt, Cegléd!
2: What we're saying is not protesting.

0: friss információkkal folytatjuk a jó reggelt Ceglédet, kedves hallgatók, utána jövök vissza a dalokkal, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Ott hagyja a politikát egy kínai autógyártónál, folytatja Szijjártó Péter. Még lehet szavazni az év madarára. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A hírre reagált a miniszterelnök. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több megyei rendőrfőkapitányság élén is. Azonnali kormányzati intézkedéseket kér több fővárosi polgármester a közbiztonság garantálása érdekében. A belső kerületek vezetői javasolják egyebek mellett az úgynevezett Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, valamint állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az asszály és a tájszintű vízmegtartás, valamint a gyepek és erdők védelme is. A tanácskozásban a többi közt a Magyar Természetvédők Szövetsége, a WWF, a Greenpeace és a Magyar Madártani Egyesület képviselőit is bevonták. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre.
1: Az időjárásról.
2: Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futózáporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Mindjárt programokat ajánlok, és természetesen továbbra is játszom a Ceglédiek kedvenc dalait. Itt a Jó reggelt Ceglédben. Hallgassanak rám!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ittal a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24

0: című dalt, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.

0: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com. Az ikonikus Kia Sport így a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt szemét folytatódik dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlével mindjárt elárulom, miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzeti sport.hu felület. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglés!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk itt a 92-től, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Az Omega öröksége új fejezethez érkezett. Kóbor János lánya, Kóbor Léna hosszú idő után arra döntésre jutott, hogy feldolgozza édesapja ikonikus lágerét, a Gyöngyhajú lányt. A feldolgozáshoz videóklip is készült, aminek a premier bemutatóján a Borsnak szerencséje volt Lénával interjút készíteni. A gyönyörű fiatal lány amellett, hogy őszintén mesélt a dal folyamatának készületeiről, egy nagyon személyes emléket is megosztott. Kóbor Léna mozgalmas heteken van túl. Elkészítette tehát az Omega együttes lágerének, a Gyöngyhajú lánynak a feldolgozását Lotfi Begi közreműködésével. A dalhoz készült videoklip premiéren Léna a Borsnak adott interjúban részletesen mesélte a projektről, illetve hogy miért döntött úgy, hogy modernizálja édesapja dalát. A beszélgetés során az is szóba került, hogy mi volt Léna legkedvesebb nyári emléke édesapjával. Apuval mindig a Balatonra mentünk nyaralni, és hát azóta nem igazán szoktunk már menni, vele mindig vitorlázni jártunk, de így már nem járunk a Balatonra, kezdte Léna, majd azt is elárulta, hogy édesanyjával, Kóbor Demezsókával mik a nyári terveik. Anyuval biztos, hogy külföldre fogunk utazni, mert nekünk meg az a vágyunk, úgyhogy ilyen terveink vannak. A fiatal énekesnő nyara azonban itt nem áll meg. Kóbor Léna párjával is tervez kikapcsolódni. Krisztiánnal is fogunk majd utazni, csak ő annyira nem szeret repülni, úgyhogy vele majd kocsitávra fogunk menni, mesélte nevetve Léna. A premiéren Léna édesanyja Kóbor Demezsóka elmondta, mennyire büszke lánya karrierére, de azért van benne egy kis félelem. Egy anyának ez a kötelessége, hogy féltse a gyermekeit, pláne, hogy ő lány, őt még jobban féltem. De az a szerencse, hogy Léna egy nagyon intelligens lány, ez azért ő sok mindennel felvértezi a szakma ellen, úgyhogy féltem, de nagyon megbízom benne, és gondolom, hogy minden rendben lesz, nem lehet másképpen, nyilatkozta mosolyogva Zsóka, és hogy mi volt még a nyilatkozataikban, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatom a lapszemlét itt a 92-től, mégpedig a nemzeti sport.hu oldallal. Spanyolország Argentinával játssza a döntőt a labdarúgó VB-n. A spanyolok Franciaország legyőzésével még kedden lettek a VB első számú favoritjai. Lionel Messi-k pedig a zöldfoki szigetek, Egyiptom és Svájc után az angolokat is legyűrték, ezúttal hátrányból. Minden, amit a futball VB-ről tudni érdemes, címlapsztori 4 oldalon, az újságformátumon, de hát a portál is foglalkozik ezekkel a találkozókkal, meg a VB-vel úgy általában. Borbé Balázsnak lámpalázza van, és további jutásra játszik. A Ferencváros Győrből érkező vezetőedzője első tétmeccsére készül a Gruppa Arénában, a szerb Vojvodina ellen egy gólos előnyt kell megőrizni. Háttér az Európa Liga selejtező visszavágója elé. A sportoldalom. Bocskó Gábor szerint férfi párbajtőrben mélyült a gödör. Vívó válogatottunk szövetségi kapitánya a közelgő világbajnokság előtt őszintén beszélt Kovács Erikának az egyes fegyvernemek gondjairól és reményeiről, így olimpiai címvédő férfi párbajtőr csapatunk viszont tagságos idényéről is. Szerdán elhunyt Kokkó legendás mestere Szántó Imre, öcsi bácsi, a rekethangú edzőzsenire egész oldalas összeállításban emlékszik a Nemzeti Sport újságformátuma és a nemzetisport.hu oldal is természetesen.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió.

0: Szabban, kedves hallgatók, a jó reggelt Szegédben. A reklámok után folytatjuk a kiváló slágerekkel, aztán visszatérek a dalokkal, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Jövő hétre is összehívják az országgyűlést. Franciaországban is engedélyezni fogják az aktív eutanáziát. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között a közösségi közlekedés versenyképességeinek javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, hogy az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, azaz az MCC alapítványa, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlönyben szerepel 16 egyetemet nem fenntartó kekva, köztük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és az Alazón alapítvány is. A megszűnés esetükben azt jelenti, hogy az állam által nekik juttatott vagyon hozamokkal együtt térítésmentesen visszakerül az államhoz. Az alapítványok által ellátott közés egyéb feladatok jövőjéről szintén rendelkezik a jogszabály. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Előzőleg Gulyás Gergely a frakció vezetői posztról mondott le. Utódjáról szintén jövő héten döntenek, amikor Orbán Viktor hazatért. Mindkét politikus egyeztetett a pártelnökkel a bejelentése előtt. Hivatalossá vált, hogy Andy Burr nem lesz a következő brit miniszterelnök. A volt manchesteri polgármester jelöltségét a Munkáspárt alsóházi frakciójának nagy többsége támogatta, valamint a párthoz kapcsolódó szakszervezetek körében is megszerezte a szükséges támogatást. Burr nemet holnap választják a Munkáspárt vezetőjévé, hétfőn pedig harmadik Károly király megbízza az új kormány megalakításával. Elfogadta a francia nemzetgyűlés a halálba segítés legalizálásáról szóló törvénytervezetet. Az évekig tartó előkészítő és döntési folyamat lezárása előtt még bizonyos záradékok alkotmányosságát vizsgálják, de a rendkívül szigorú szabályozást már bizonyosan bevezetik. Ezzel Franciaország a 8. európai állam lesz, amely legalizálja az aktív eutanáziát.
4: Az időjárásról.
5: Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
4: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival a jó reggel ceglédet, hamarosan programajánlóval, és szólok majd az időjárástól is, tartsanak velem.
1: Jó reggelt, ceglédet!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap pénteken éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Zápor, zivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon, és néhol az északi középhegység területén is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű. Szombatra virradóan nyugat, északnyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, vagy napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap egy újabb hideg front érkezhet észak-nyugat felől, emiatt a napos gomoly felhős idő mellett helyenként záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. A front érkezésével átmenetileg viharossá fokozódhat az észak-nyugati szél, a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakulhat.
1: Cegléd Rádió. Sok

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, melyik felvétellel startol a mai reggeli műszak harmadik 60 perce. Ismert sláger szól azonnal, majd a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőség

0: régi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemétel kerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Jövő hétre is összehívják az országgyűlést. Franciaországban is engedélyezni fogják az aktív eutanáziát. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között a közösségi közlekedés versenyképességeinek javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, hogy az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, azaz az MCC alapítványa, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlönyben szerepel 16 egyetemet nem fenntartó kekva, köztük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és az Alazón alapítvány is. A megszűnés esetükben azt jelenti, hogy az állam által nekik juttatott vagyon hozamokkal együtt térítésmentesen visszakerül az államhoz. Az alapítványok által ellátott közés egyéb feladatok jövőjéről szintén rendelkezik a jogszabály. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Előzőleg Gulyás Gergely a frakcióvezetői posztról mondott le. Utódjáról szintén jövő héten döntenek, amikor Orbán Viktor hazatért. Mindkét politikus egyeztetett a pártelnökkel a bejelentése előtt. Hivatalossá vált, hogy Andy Burr nem lesz a következő brit miniszterelnök. A volt manchesteri polgármester jelöltségét a Munkáspárt alsóházi frakciójának nagy többsége támogatta, valamint a párthoz kapcsolódó szakszervezetek körében is megszerezte a szükséges támogatást. Burr nemet holnap választják a Munkáspárt vezetőjévé, hétfőn pedig harmadik Károly király megbízza az új kormány megalakításával. Elfogadta a francia nemzetgyűlés a halálba segítés legalizálásáról szóló törvénytervezetet. Az évekig tartó előkészítőért döntési folyamat lezárása előtt még bizonyos záradékok alkotmányosságát vizsgálják, de a rendkívül szigorú szabályozást már bizonyosan bevezetik. Ezzel Franciaország a 8. európai állam lesz, amely legalizálja az aktív eutanáziát.
1: Az időjárásról.
4: Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, tejával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk slágerekkel, kiváló muzsikákkal, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a csillagok üzeneteivel. Amikor eltűnnek az akadályok az útból, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma igyekez minél több időt tölteni mozgással, edzéssel, kirándulással, amivel ma ezek a tevékenységek szinte duplán hasznosulnak benned. Ha az egészségi állapotodon szeretnél javítani, vagy csak egyszerűen jó kondícióban maradnál, akkor ez most döntő jelentőségű lehet. Kipróbálnál egy új mozgásformát? Ma kezdj bele abba is! Bika, ma egy munkád vagy egy helyzetben tanúsított viselkedésed okán hirtelen a figyelem középpontjába kerülhetsz, és ez növelheti a személyes vonzerődet is valakik szemében. Ma talán még olyanok is felfigyelnek rád, akik eddig közömbösek voltak irántad. Élvezd a helyzetet, és mondj igent egy izgalmas meghívásra. Ikrek, ma előkerülhet a múltad egy emléke, vagy felbukkanhat valaki, aki a régi időkre emlékeztet. Könnyű eljátszani ilyenkor a gondolata, mi lett volna, ha másképpen alakulnak a dolgok, de hidd el, ma már ez történelem. Visszahozni nem lehet a múltat, legfeljebb kezdeni lehet valakivel egy új jövőt. Rák, ma jó hírt kaphatsz, de ennek a környezetében nem biztos, hogy mindenki veled fog örülni. A változás ugyanis, ami előtt állsz, valakinek talán nem olyan jól jön, mint neked. Légy óvatos, és ne hagyd, hogy lebeszéljenek valamiről, vagy esetleg meggátoljanak valamiben, ami számodra fontos és pozitív. Oroszlán, ma lendületbe kerülhetsz, az önbizalmad megnő, és energiával is bőven el leszel látva, így minden feltétel adott, hogy valamiben, ami számodra nagyon fontos, előre haladást érj el, esetleg pontot tegyél a végére. Ne szegje kedvedet az sem, ha valaki esetleg akadályozna. Ugord át, vagy kerüld meg, hozd ki a maximumot a mai napból. Szűz, ma végre lehetőséged lesz egy kicsit lazítani és tervezni a közeljövőt, talán egy utazást, vagy egy közös időtöltés valakivel, aki számodra a legfontosabb. Légy azonban most kreatív, nézz utána olyan megoldásoknak is, melyek kívül esnek a szokásos kereteken. Tedd különlegessé az alkalmat, nem fogod megbánni. Egy zene után folytatjuk a csillagok üzeneteivel.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottam.
6: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma választanod kell, hogy a szívedre vagy a józan eszedre hallgatsz, és a döntés korán sem lesz olyan egyszerű, mint hiszed. Az érzelmeid ugyanis elragadhatnak, és elhomályosíthatják a tisztállátásodat, és persze az sem olyan nagy baj, ha az érzéseid győzedelmeskednek, néha ugyanis nem árt kiengedni a gőzt. Skorpió, ma ne feledkezz meg kifejezni az érzéseidet, amikor egy hozzád igencsak közel állóval töltöd el az időt. Mondd el, mit gondolsz róla, hogyan érzel iránt, amíg akkor is, ha tudod, ezzel ő tökéletesen tisztában van. Mindenkinek jól esik ugyanis a megerősítés, különösen akkor, ha elfogja a bizonytalanság, mint őt ma. Nyilas, tölts ma minél több időt mozgással, és ha lehet, tedd mindezt a szabad ég alatt. Ma ugyanis a boldogság hormonjait, melyek megmozdulnak benned, növelik a motivációt, így minden pozitív energia, amely felszabadul, duplán hasznosul. Ha pedig mindezt egy társal vagy egy közösségben teszed, a hatás tovább többszöröződik. Bak, ma intenzív kommunikációt eredményezhet egy találkozó egy ismerőssel vagy baráttal, ami hozhatja azt, hogy egymás kölcsönösen jobban megértitek, de azt is, hogy kiújulnak bizonyos régebbi ellentétek, hogy a beszélgetés melyik irányba indul el, az pedig te fogod eldönteni azzal, hogy miképpen reagálsz egy ponton elhangzó félreérthető megjegyzésre. Vízöntő, ma egészséges mértékben növekedhet meg az önbizalmad, amikor kiderül, hogy nem csak a munkádban vagy sikeres, hanem pénzügyileg is eredményesebb időszak vár rád, mint amire számítottál az elmúlt időszakban. Végül majd kiderül, hogy annak a hozzád közel állónak lesz igaza, aki már egy ideje azt hajtogatja, nem eszik olyan forrón a kását. És végül halak, ma légy nyitott egy beszélgetésre, egy új kapcsolatra, vagy kezdeményezésre, mivel a számodra egy nem várt pozitív fordulatot is hozhat. Olyan értékes információk birtokába juthatsz most, mellyel ha ügyesen gazdálkodsz, pénzügyileg sikeresebbé teheted ezt az évet, mint amelyre előzetesen számítottál. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: legfrissebb információkkal a jó reggel Ceglédet, utána meg majd a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Tovább éleződik a konfliktus Irán és Amerika között. Magyar film is versenyben van a Palicsi Fesztivál fődíjáért. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Ismét iráni érdekeltségű hajókat tartóztattak fel az amerikai erők a Közel-Kelet térségében, miután újból életbe lépett a tengeri blokkád. Tegnap két járművel szemben intézkedtek a hatóságok, miután azok megpróbálták áttörni a blokkád vonalát. Az Egyesült Államok hadserege néhány óra alatt több légitámadást indított Teherán ellen. A művelet részeként a Perzsaország partmenti légvédelmi rendszereit, katonai raktárait, valamint rakétaindító állomásait bombázták. Búcsúlátogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatása, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. Négy feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Előző nap megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását is. A gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. 1.300.000.000 forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közölte, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Magyar filmek is versenyeznek a szombaton kezdődő Palicsi Európai Filmfesztiválon. A Szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. A fesztivál életműdíját, a Lifka Sándor díjat Mundruczó Kornél, magyar film és színházi rendező, valamint Rados Bajics, szerb színész, forgatókönyvíró és rendező kapja. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
1: Az időjárásról.
2: Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Jelenleg a nyugati határszélen riasztás érvényes a várható zivatarok miatt. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: estét, ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan programokat ajánlok, meg elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. 9 óra után pedig már is sem hagy szokás szerint egy beszélgetés, maradjanak ezért is velünk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak!
4: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Ceglé!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ittal a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyárestő vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap pénteken éri a csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Zápor, zivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon, és néhol az északi középhegység területén is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű. Szombatra viradóan nyugat, északnyugat felől egy hideg front hozhat zápor, porokat, zivatarokat, vagy napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap egy újabb hideg front érkezhet észak-nyugat felől, emiatt a napos gomoly felhős idő mellett helyenként záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. A front érkezésével átmenetileg viharossá fokozódhat az észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakulhat.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Ezt a dalt játszom azonnal a hírek után, a címe Turn the Lights Off. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
10: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan

0: növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
1: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
3: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Visszavonta a Kárpát-medencei tehetséggondozó 1 milliárdos támogatását Tar Zoltán. Sokan segítették pénzadománnyal az ökumenikusok táborait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Leállította a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Részére az előző kormány alatt megítélt 1,3 milliárd forint állami támogatás kifizetését a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte azt is, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Korábban sajtóhírek jelentek meg arról, hogy a szervezet a saját szakmai vezetőjétől, Orbán János Dénes költőtől vett meg 400 millió forintért különböző műveket. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetője a tagságról való lemondásra kérte Orbán János Dénest. Elsimon László közösségi oldalán jelezte, etikátlan és szakmailag vállalhatatlan, ami történt. Ágyi Poloskát észleltek a Veszprém megyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helységeket érinti. A főorvos elmondta azt is, hogy évente akár 45 ezer beteg is megfordul a kórházban, és mindig fennáll a veszélye, hogy behurcolnak kártevőket. Ágyi Poloska is volt már korábban, de nagy területet nem tud megfertőzni. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió Határ és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átívelő illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csak nem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 táras kézi fegyvert találtak. A járművezetőjét őrizetbe vették. Mintegy 200 ezeren támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborai. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett ezen rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközés, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek. A gyerekek változatos programokon vehetnek részt, a többi között sport, robotika, meseterápia, művészetek és kézműves tematikájú foglalkozások várják őket.
2: Az időjárásról.
3: Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
2: Közlekedési információk.
4: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a A74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Rádiótól. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, ezért is maradjanak velünk.
2: Ani

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 13:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak.
11: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, egy régebbi beszélgetés következik itt a 92-tön, de most is aktuális. Hogy miről van szó, pontosan mindjárt kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
12: Kedves hallgatók, ez itt tehát Egészségünkre című sorozatunk, aktuális, immáron 34. része, és most is szokás szerint dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni, aki megérkezett stúdiónkba. Szervusz, köszöntelek!
13: Köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is.
12: Előzetesen beszélgettünk, és azt javasoltad, hogy legyen a témánk ma a lábadozás, mint olyan. És azt hiszem, hogy ez nagyon is aktuális, hiszen hát az ország 78%-a körülbelül lebetegedett az elmúlt néhány hétben, és most lábadoznak sokan. Szegről végről én is még a lábadozós stádiumban vagyok, úgyhogy nagyon kíváncsian várom majd, hogy miket mondasz. Az orvostudomány mennyire kezeli ezt a stádiumot úgy komolyan igazából?
13: Hát attól függ, hogy melyik része az orvostudománynak, de lehet, hogy inkább érdemesebb kicsit így messzebb menni, mert lehetséges, hogy az elvárásaink változtak meg saját magunkkal, vagy a társainkkal, vagy a környezetünkkel kapcsolatosan. Mondjuk egy ilyen 50-60-70-80 évvel ezelőtt azért jobban elfogadták az emberek, hogy a betegségnek van egy kinetikája, vagy van egy folyamata. És hogy abba így belemegy az ember, aztán kijön belőle, és utána még van egy szakasz, mielőtt még minden visszacsöppen a régi kerékvágásba. Ezt valahogy így jobban elfogadták az emberek, elfogadtuk azt, hogy ez egy folyamat. Most, hogyha belegondolunk, megnézzük a mindennapjainkban, mi a célunk, minél gyorsabban rendbe jöjjek, vagy ne hiányozzak a munkahelyről, vagy jó, akkor így egy nap alatt jó, akkor ezt kifekszem, de akkor utána már teljes erőbedobással kell teljesítenem. Tehát saját magunkkal szemben is van egy olyan elvárás, hogy hogy itt nem lehet betegnek lenni, nem lehet kifeküdni, nem lehet megvárni a végét, hanem így gyerünk, hajtani kell, és menni tovább.
12: Igen, szóval beleesünk egy korságba, akkor a doktorbácsi vagy doktornéni felírja a gyógyszert, a szépen szedem, vasárnapig, hétfőn pedig már is megyek dolgozni, mert muszáj, ugye, mert ebből élünk gyakorlatilag.
13: Bizonyos elvárások vannak, vagy saját magunkkal szemben, vagy a munkahelyünk, vagy a környezetünk, de hogy valahogyan ez a társadalmi trend is ezt mutatja, hogy nagyon ritka az, hogy hát valakit mondjuk így influenzás, mondjuk az egy súlyosabb kórkép tud lenni, de mondjuk egy egyszerű vírusos fertőzés után, és akkor egy hétig nincsen. Inkább az a jellemző, hogy betegen is, de elmegy az ember dolgozni, inkább ez a jellemző.
12: És ez nem jó.
13: Nem jó, ugyanakkor mit tudunk ugye tenni? Mert valahogy tényleg az az elvárásunk saját magunkkal szemben is, hogy minél előbb akkor. Olyan. Olyan gyógyszert szeretnénk, amitől gyorsan meggyógyulunk, holott a gyógyszerek nem feltétlenül így hatnak, és akkor megint mi az, amit ugye tudunk tenni. Az egyik oldal, hogy hogyan legyünk kevésbé betegek, vagy hogyan tegyük ugye a szervezetünket olyan ellenálló képességűvé, hogy aktuálisan egy betegség ne rombolja le nagyon.
12: Persze.
13: Ez az egyik rész. A másik rész, hogyha benne vagyunk, akkor mit tudunk tenni, hogy ezek a gyógyuló, regeneráló folyamatok minél jobban visszaállítsák azt az egyensúlyt, ami felborult.
12: Igen. Márpedig az fölborul, ugye bizonyos betegségeknél, az influenzát is említetted, abban is nagyon sokan beleestek mostanában. Hát volt dolga az orvosoknak ez ügyben is. De tényleg ez a lábadozás, ez meddig tarthat?
13: Hát attól függ, hogy mi a kórokozó, mennyire nagyon, mennyire nagyon döntötte le az embert a lábáról, és milyen alapbetegségei vannak. Mert akár egy influenza sem ugyanúgy fog betegséget kialakítani, akár egy gyermekben, egy egészséges felnőttben, vagy már egy több betegséggel küzdő idősebb embernél.
12: Igen, tehát hogyha valami krónikus probléma van, ugye erre még rájön egy influenza, akkor az nyilván erősebben
13: fog hatni.
12: Igen,
13: és itt megint így azt kell figyelembe venni, hogy mennyi az embernek a tartaléka. Tehát, hogy mert nyilvánvalóan ez plusz energiákat fog felhasználni, ez jobban használja a tartalékokat, mennyi van ebből az adott illetőnek, illetve mennyire engedi meg, hogy ezek a gyógyító folyamatok azért így automatikusan is működjenek.
12: És azt is tegyük hozzá, hogy jó, amikor beteg az ember, akkor kap különféle gyógyszereket, ezeknek persze megvan az a pozitív hatása, hogy azt a kórokozót kiírtják a szervezetből, de egyúttal a szervezetet meg is viselik.
13: Igen, ez mindig egy kétélű, fegyver, és nagyon fontos, hogy mikor, mit, milyen indikációval adunk. Tehát ugye itt az antibiotikumok, amikre így elsősorban gondolunk, de hogy nagyon fontos, én azt gondolom, most már elég sok orvos kollega is ezt mondja, vagy akár a médiából is ezt lehet hallani. Nagyon fontos, hogy még mindig az a jellemző, hogy túl használjuk ezeket az antibiotikumokat, sokkal többször használjuk, mint ahogyan kellene. Egy vírusos fertőzésnél teljesen értelmetlen. Hát nem is, hogy csak felesleges, de még káros és ártalmas tud lenni.
12: Igen.
13: Tehát nettó kárral fog záródni az epizód.
12: Jó, hát azért hallunk olyanról, hogy bakteriális felülfertőzöttség.
13: Van
12: tehát
13: ilyen?
12: Vírussal indul, de a baktériumok pedig
13: abszolút
12: rácsapnak.
13: Van ilyen, Igen. És hát ezért fontos az, hogy megfigyeljük ezt a folyamatot, és pontosan ismerjük a betegségeknek a lefolyását, és ezeknek a szervezetnek a jeleit.
12: Most vannak olyan szerek is, ugye, amik a antibiotikumok esetleges káros mellékhatásait is tompíthatják, tehát ezek is megvannak, de azért nem csodaszerek ezek.
13: Hát, hogyha itt a bélflórára gondolunk, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen ugye az immunrendszer jó működése szempontjából is nélkülözhetetlen egy jó összetételű bélflóra, és hogyha az antibiotikumot szedjük, ugye a baktériumok ellen dolgozik, vagy a baktériumoknak a szaporodását gátolja meg, vagy elpusztítja őket, és hát ez érintett lesz a bélflóra is. Valakinél erősebb tünetekben jelentkezik, valakinél tünetmentesen, de egészen biztos, hogy befolyásolja, és egészen biztos, hogy hatással van. Rengeteg vizsgálat van ezzel kapcsolatosan, de általánosságban elmondható, hogy egy antibiotikus kúra az körülbelül fél évnyi lenyomatot minimum hagy a bélrendszerünkben.
12: Annyit?
13: Vagy még tovább, és nagyon fontos, hogy itt a gyermekkorban alkalmazott antibiotikumoknál, tehát hogyha elviszük a gyermekünket a házi orvoshoz, abban a reményben, hogy mondjuk fölír a doktornő vagy doktor úr antibiotikumot, és ő azt mondja, hogy nem, mert ezt vírusosnak gondolja, és ne legyünk csalódottak. Tehát legyen ez nagyon egy átgondoltan választott, tényleg abban az esetben használjuk az antibiotikumokat, és akkor adjuk, amikor valóban bakteriális fertőzésről van szó. A gyerekeknél még nagyon meghatározó lehet. Egyes elméletek szerint 2-3 éves korra alakul ki a mikrobiomunknak az összetétele. Uh-huh. Tehát nagyon fontos, hogy ebben az időszakban is érte antibiotikum hatás a szervezetet, vagy nem.
12: Igen, tényleg nagyon fontos, mert tényleg, hogyha ilyen hosszú kihatása van, akkor hát oda kell erre figyelni, és a vírusokkal pedig általában maga a szervezet és az immunrendszer tud végezni, ugye?
13: Tehát, vannak olyan gyógyszerek, amik mondjuk vírusos megbetegedés esetén használjuk, de elsősorban a szervezet saját képességét szeretnénk kihasználni, és azt támogatni. És ez a támogatás akkor egy ilyen összetett, elsősorban életmódi csomag tud lenni, túl azon, hogy a C-vitamin, meg a D-vitamin, ez egy ilyen alapvető dolog, ezt lehet rendszeresen is fogyasztani. D-vitamin szedésnél ugye arra kell figyelnünk, hogy ez fel tud dúsulni, tehát ugye zsírszövetben raktározódik, tehát ez fel tud dúsulni. Egy ilyen napi 2000 nemzetközi egység az az alap, azzal még senki nem adagolta túl a D-vitamin készletét. Igen. A C-vitaminnál pedig arra kell figyelni, hogy vesén keresztül ürül oda, megfelelő folyadékfogyasztás alapvető.
12: Igen.
13: Ha nem fogyasztunk mellé elég folyadékot és nagy mennyiségű C-vitamint szedünk, akkor ez a vesekőképződéshez is hozzájárulhat.
12: Igen.
13: Törekedjünk arra, hogy ezt például, és akkor az antioxidánsokat is ide venném, mert hogy ez is egy ilyen fontos szereplő ebben a rendszerben. Elsősorban, ha lehet, ne tablettába, bogyóba, pezsgő tablettába vegyük be, hanem természetes fellelési formájában, mert mindig többet tud egy zöldségben, gyümölcsben lévő biológiailag aktív és jobb felszívódó képességű vegyület, mint amit tablettásítanak. Mindemellett nem csak a hasznosulása jobb, hanem egy zöldséggyümölcsben egyéb olyan polifenolonok is vannak, amelyek pluszban hozzájárulnak az egészségünk működéséhez és támogatásához. Ezt megint nem tudja a tabletta.
12: Igen. Szóval az életmód, ugye?
13: Igen,
12: az
13: itt
12: az
13: a
12: is fontos, és főleg itt a lábadozási időszakban.
13: Igen, és akkor megérkeztünk itt, ugye az egyik a zöldség-gyümölcs fogyasztás. Valahogy azt szoktuk gondolni, hogyha lebetegszünk, akkor a kímélő étrend, amit mondjuk folytatunk, az lehet, hogy keksz, meg ropi, meg valami, nem tudom, nem feltétlen. Hogyha nem egy ilyen hányós, hasmenős betegség dönt le bennünket, akkor nyugodtan, bátran rostokra szüksége van megint a bérrendszernek, a mikrobiomnak, az immunrendszernek, meg az antioxidánsnak, a C-vitamin tartalomnak, a cink tartalomnak, és ezt mind elsősorban zöldségből, gyümölcsből próbáljuk meg bevinni. Ugye emellett az étrend mellett ugye a pihentető alvás, ami fontos, és ezt meg kell adni, nagyobb is az alvásigény ebben az esetben. Ilyenkor jobb a regeneráció képesség, másrészt pedig egy memória is kialakul, ilyenkor az immunrendszerünknek a memóriája, hogy legközelebb majd hogyan vesszük fel. Tehát hogyha erre odafigyelünk, ez megint az alvás ciklusban szokott jellemzően megvalósulni, és hát nyilvánvalóan a kettő összefügg, hogy a megélt, átélt stressz mennyisége. Szóval ugye a stressz átélése során ez a kortizol termelés, ez megint csak gátolni fogja, vagy rossz irányba tolja az immunrendszerünket. Tehát minél kevesebb stressz, minél több pihentetőbb alvás, ez kulcsfontosságú a megfelelő regenerációhoz.
12: Igen, igen, és persze több betegség meg alvászavarokkal is jár. Tehát hogyan lehet ezen segíteni? Ezzel szerekkel lehet ezen segíteni? Vagy
13: hát, hogyha most így abból indulunk ki, hogy mondjuk ez egy ilyen szezonális vagy fertőző jellegű betegség, ami esetleg hőemelkedéssel, lázzal jár, legyengíti az ember szervezetét aktuálisan, akkor már ez az állapot egy megnövekedett alvás igénnyel jár, és azért is fontos ez, mert ilyenkor az alapanyagcsere is lejjebb megy egy picit, azért, hogy ezekre a folyamatokra lehessen a tartalékenergiát használni. Általában ezek a betegségek nem alvászavarral járnak, hanem megnövekedett alvás igénnyel, és ezt engedjük is meg magunknak. Igen. Tehát, hogy ennek most akkor itt van az ideje, akkor lehet, hogy nem 7-9 óra lesz az alvás igény, hanem több is ebben a pár napban, de ezt nem érdemes elcsalni. Más típusú dolgokról van szó, amikor alvás zavarral járó betegségek vannak, de az nem ebbe a csoportba tartozik.
12: Igen. Fú, hát ez is egy olyan téma, ami gyakorlatilag kimeríthetetlen. de a műsoridőnk lassacskán a végéhez közeledik, és hát azt mondom, hogy tényleg vigyázzunk magunkra ilyen szempontból is, és hogyha beleestünk valami korságba, akkor ne azonnal menjünk visszadolgozni és a frontra, mert azért tényleg ez megviselheti még a szervezetet. Hagyjuk egy kicsit erre a bizonyos lábadozásra, mert megéri, mert utána tényleg erőnk teljében tudunk visszatérni.
13: Lehetséges, hogy a körülményeink nem mindig engedik ezt meg, de abban a helyzetben, azok közt a lehetőségek között is legyen fókuszban az, hogy hogyan tudjuk megadni magunknak azt a regeneráló időt és ezt a felépüléshez szükséges akár tápanyagbevitelt, folyadékot, alvásidőt, amire szüksége van a szervezetünknek.
12: Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Most legyen ez a végszó, de ha még van benned ezzel kapcsolatban mondani való, akár a következő részben is folytathatjuk még, de aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a téma. Dr. Szabó Ivett volt tehát a vendégem, ez volt Egészségünkre című sorozatunk 34. része. Hát mindenkinek kellemes lábadozást, aki éppen benne van ebben a korszakban, és tényleg vigyázzanak, figyeljenek oda magukra, megéri. Ivett, nagyon szépen köszönjük a hasznos és jó tanácsokat.
13: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
11: A beszélgetés után a mikrofonál újra Süveges András, és újra jönnek a dalok is, maradjanak vele.

0: ebédben, kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a legfrissebb infókkal, utána megjönnek újra a közös ismerősök, tartsanak velem!
1: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Visszavonta a Kárpát-medencei tehetséggondozó 1 milliárdos támogatását Tar Zoltán. Sokan segítették pénzadománnyal az ökumenikusok táborait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Leállította a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Részére az előző kormány alatt megítélt 1,3 milliárd forint állami támogatás kifizetését a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte azt is, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Korábban sajtóhírek jelentek meg arról, hogy a szervezet a saját szakmai vezetőjétől, Orbán János Dénes költőtől vett meg 400 millió forintért különböző műveket. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetője a tagságról való lemondásra kérte Orbán János Dénest. Elsimon László közösségi oldalán jelezte, etikátlan és szakmailag vállalhatatlan, ami történt. Ágyi Poloskát észleltek a Veszprém megyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helységeket érinti. A főorvos elmondta azt is, hogy évente akár 45 ezer beteg is megfordul a kórházban, és mindig fennáll a veszélye, hogy behurcolnak kártevőket. Ágyi Poloska is volt már korábban, de nagy területet nem tud megfertőzni. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió Határ és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átívelő illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 táras kézi fegyvert találtak. A jármű vezetőjét őrizetbe vették. Mintegy 200 ezeren támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborai. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközés, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek. A gyerekek változatos programokon vehetnek részt, a többi között sport, robotika, meseterápia, művészetek és kézműves tematikájú foglalkozások várják őket.
2: Az időjárásról.
1: Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kívánt, kedves hallgatók, kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, folytatjuk a reklámok után a közös ismerősökkel, nem sokára pedig programot is ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
2: Reklámot hallottak.
6: FM 92.5
2: Cegléd Rádió.
6: Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban, belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata, tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a jó reggel Ceglédnek vége. A plusz mínusz kettő mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A csodálatos Olivia Dean énekli el nem sokára So Easy című dalát. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külső Körösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Meleg, de zivataros idő lesz. Délután 3-ig meghosszabbították az IKEA sztrájkot. Meteo cunami volt az Adrián. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 740

0: 6100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül, az egy évvel korábbit, közölte a KSH. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói a múlt csütörtök és szombati két-két órás figyelmeztető munkabeszüntetés után. Tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, hogy először ma reggel 6-ig tervezték a demonstrációt, de végül mindhárom telephelyen délután 3 óráig hirdették meg a sztrájkot. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Leállította a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Részére az előző kormány alatt megítélt 1,3 milliárd forint állami támogatás kifizetését a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte azt is, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Korábban sajtóhírek jelentek meg arról, hogy a szervezet a saját szakmai vezetőitől, Orbán János Dénes költőtől vett meg 400 millió forintért különböző műveket. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetője a tagságról való lemondására kérte Orbán János Dénest. Elsimon László közösségi oldalán jelezte, hogy etikátlan és szakmailag vállalhatatlan, ami történt. Ági Poloskát észleltek a Veszprém megyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórház higiénés osztályának főorvosa. Újdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helységeket érinti. A főorvos elmondta azt is, hogy évente akár 45 ezer beteg is megfordul a kórházban, és mindig fennáll a veszélye, hogy behurcolnak kártevőket. Ági Poloska is volt már korábban, de nagy területet nem tud megfertőzni. Meteo cunami alakult ki késő este az Adriai tenger északi és középső térségében. A Huár szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló hirtelen tengerszint ingadozást mértek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Pulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő.
1: Az időjárásról.
0: Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. 7 óra délelőtt, 7 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz mínusz kettő elkezdődött. És ráadásul még folytatódik is. Egyrészt zenékkel, másrészt foglalkozunk mindjárt a labdarúgó világbajnokság egy-két érdekességével. Tartsanak velem!
0: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugrálóvár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
5: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: már is alapdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk itt a 92-tön. Az ivószünetek bevezetése után újabb szabálymódosításra készül a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A Times értesülése szerint akár fél órás is lehet a két fél idő közötti szünet a vasárnapi döntőn, és egy 11 perces showműsort terveznek a Super Bowl-on látottak mintájára. Na hát az gyönyörű lesz. 4 nappal a finálé előtt még nincs hivatalos bejelentés a programról, de tudni véli jó pár internetes portál, hogy olyan világsztárokkal tűzdelik tel a nagy szünetet, mint Shakira, Madonna, Justin Bieber, a BTS és a Coldplay. Az NTI szerint a döntő előtt záró ünnepséget is rendeznek, Nicole Scherzinger, Robbie Williams és Laura Pausini lép majd színpadra, és Tom Cruise is feltűnik majd valamilyen szerepben. A világbajnokságot rendező FIFA 2025. decemberében jelentette be az ivószüneteket, amit a szurkolók rendre kifütyültek, de a pénz nagyobb úr. A BBC számításai szerint ez több 100 milliárd forintos üzlet a reklámok miatt. Az Európai Szövetség, az UEFA egyelőre ellenszegül közölték, hogy a bajnokok ligájában és a 2028-as Európa-bajnokságon sem lesznek ivószünetek. Nagyon helyes. Folytatjuk dallal, hamarosan pedig a következő érdekességgel.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk, kedves hallgatók. Megszólalt az az amerikai futballista, aki a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen piros lapot kapott, majd Donald Trump amerikai elnök közbenjárására törölték az egymeccses eltiltását, így pályára léphetett a belgák elleni negyeddöntőben. Florian Balogun részletesen elmesélte, min ment keresztül a hatalmas botrány kavaró döntés után, szavait a Guardian idézte. A Monaco csatár azt mondta, az első ösztönös reakciója az öröm volt, amiért visszatérhetett a csapatba, de később elgondolkodott rajta és rájött, hogy a döntés sok vitát fog kiváltani. Ahogy közeledett a belgák elleni meccs, egyre nehezebben ment a koncentráció, túl sok volt számára a zaj, a nehezítő tényező, nem tudta magát kivonni a hatásuk alól. Balogun ugyanakkor fenntartja a véleményét, hogy a Tarik Muharemovic elleni szabálytalansága nem ért kiárítás. Teljes sokban voltam, még csak szerelésnek sem lehetett nevezni. El kellett fogadnom a játékvezető döntését, és megpróbáltam minden erőmmel támogatni a csapatot, tette hozzá. Szerinte, ha egy mozdulatban nincs szándékosság, akkor nem szabad érte piros lapot adni. Szóval ez csak egy szerencsétlen helyzet volt, ami sokkal nagyobb nyomást gyakorolt ránk, mint amekkorára szükségünk lett volna. Amikor Balogunt kiárították a Bosznia-Hercegovina elleni meccsen, alig ha gondolhatta bárki, hogy az amerikai játékos lesz a futballvilágbajnokság legnagyobb botrányának főszereplője. Balogunnak elvileg egy mérkőzést ki kellett volna hagynia a piros lapja miatt, de amerikai nyomásra, sőt, Donald Trump nem is titkolja, hogy az ő kérésére felfüggesztették a futballista eltiltását. A Nemzetközi Futballszövetség ezzel az íratlan szabályokat mindenképpen felrúgta, és a legtöbben értetlenül fogadták a döntést. Trump és Infantino már 8 éve ismerik egymást, és a FIFA elnök nem is rest Trump hiúságát legyezni. Tavaly például a korábban nem létező FIFA békedíjjal is kitüntette, és a szövetség a Trump Towerben bérel magának egy irodát, a bérleti díj pedig közvetlenül a Trump családhoz érkezik. Mindjárt folytatjuk egy újabb érdekességgel.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, labdarúgó világbajnokság továbbra is a górcső alatt. Argentina a második világbajnoki elődöntő harjájában 7 perc leforgása alatt fordította meg 0-1-ről 2-1-re az Anglia elleni mérkőzést az atlantai Mercedes-Benz stadionban, így bejutott a vasárnapi döntőbe. A fordulatot Jude Bellingham, a Real Madrid sztárja nehezen viselte, és a mérkőzés lefújását követően lekevert egy taslit a közelében ünneplő argentin cserejátékosnak. Mondjuk nem annyira vicces, de így a jelenet az mégiscsak az volt, gondolom sokan látták. Colo Barcoról van szó, akinek levert egyet, már bocsánat a megfogalmazásáért. Argentina a nagyforítások mestere 2026. július 15-én szerda a 85. és a 92. perc között nyerte meg 0-1-ről 2-1-re az Anglia elleni VB elődöntőt Atlantában. Enzo Fernández és Lautaro Martínez góljával, egyébként mindkettőnek Lionel Messi volt az előkészítője, mármint a góloknak. Jude Bellingham tehát zokon vette az ellenfél túl heves és túl közeli ünnepléseit. Komótosan odasétált Valentin Colo Barcohoz, a Strasbourg játékosához, aki korábban a Premier League-ben, a Brighton csapatában is játszott, és hátulról adott neki egy taslit. Barco, aki egyetlen percet sem volt a pályán, ezt nem vette jó néven, mert belökte Bellinghamet, mire több szereplős dolakodás alakult ki, na az már nem volt vicces. Amúgy a fél argentin válogatott a Premier League-ben keresi a kenyerét Dibu Martínez kapustól, Aston Villa, Romeron, Tottenham, az első argentin gólt szerző Fernándezen át, aki ugye Chelsea-be, Lisandro Martinezik, aki a Manchester United-be, és Alexis meg Alistair, aki Liverpoolban rúgja a zsugát. Na hát ennyit a VB-ről egyelőre.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korandó 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Most folytatjuk, kedves hallgatók, a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap pénteken éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Zápor, zivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon, és néhol az északi középhegység területén is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű. Szombatra viradóan nyugat, északnyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, vagy napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap egy újabb hideg front érkezhet északnyugat felől, emiatt a napos gomoly felhős idő mellett helyenként záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. A front érkezésével átmenetileg viharossá fokozódhat az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakulhat.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
6: Sárga borsó krémleves levesgyöngyel, A menü rizses hús, B menü gyrosz sült burgonyával, caciki öntettel, C menü piszkeszósz rántott csirkeszárnyakkal. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
5: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
6: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat út

0: Szűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon, a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezik. Ők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz mínusz kettőt a dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel folytatjuk. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban nyilván azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp mindjárt.

0: these beautiful things that
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: már is folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a csillagok üzeneteivel. Amikor eltűnnek az akadályok az útból, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma igyekez minél több időt tölteni mozgással, edzéssel, kirándulással, mivel ma ezek a tevékenységek szinte duplán hasznosulnak benned. Ha az egészségi állapotodon szeretnél javítani, vagy csak egyszerűen jó kondícióban maradnál, akkor ez most döntő jelentőségű lehet. Kipróbálnál egy új mozgásformát? Ma kezdj bele abba is! Bika, ma egy munkád vagy egy helyzetben tanúsított viselkedésed okán hirtelen a figyelem középpontjába kerülhetsz, és ez növelheti a személyes vonzerődet is valakik szemében. Ma talán még olyanok is felfigyelnek rád, akik eddig közömbösek voltak irántad. Élvezd a helyzetet és mondj igent egy izgalmas meghívásra. Ikrek, ma előkerülhet a múltad egy emléke, vagy felbukkanhat valaki, aki a régi időkre emlékeztet. Könnyű eljátszani ilyenkor a gondolata, mi lett volna, ha másképpen alakulnak a dolgok, de hidd el, ma már ez történelem. Visszahozni nem lehet a múltat, legfeljebb kezdeni lehet valakivel egy új jövőt. Rák, ma jó hírt kaphatsz, de ennek a környezetében nem biztos, hogy mindenki veled fog örülni. A változás ugyanis, ami előtt állsz, valakinek talán nem olyan jól jön, mint neked. Légy óvatos, és ne hagyd, hogy lebeszéljenek valamiről, vagy esetleg meggátoljanak valamiben, ami számodra fontos és pozitív. Oroszlán, ma lendületbe kerülhetsz, az önbizalmad megnő, és energiával is bőven el leszel látva, így minden feltétel adott, hogy valamiben, ami számodra nagyon fontos, előrehaladást érj el, esetleg pontot tegyél a végére. Ne szegje kedvedet az sem, ha valaki esetleg akadályozna, ugord át, vagy kerüld meg, hozd ki a maximumot a mai napból. Szűz, ma végre lehetőséged lesz egy kicsit lazítani és tervezni a közeljövőt, talán egy utazást, vagy egy közös időtöltés valakivel, aki számodra a legfontosabb. Légy azonban most kreatív, nézz utána olyan megoldásoknak is, melyek kívül esnek a szokásos kereteken. Tedd különlegessé az alkalmat, nem fogod megbánni. Egy zene után folytatjuk a csillagok üzeneteivel.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma választanod kell, hogy a szívedre vagy a józan eszedre hallgatsz, és a döntés korán sem lesz olyan egyszerű, mint hiszed. Az érzelmeid ugyanis elragadhatnak, és elhomályosíthatják a tiszta látásodat, és persze az sem olyan nagy baj, ha az érzéseid győzedelmeskednek, néha ugyanis nem árt kiengedni a gőzt. Skorpió, ma ne feledkezz meg kifejezni az érzéseidet, amikor egy hozzád igencsak közel állóval töltöd el az időt. Mondd el, mit gondolsz róla, hogyan érzel iránt, amíg akkor is, ha tudod, ezzel ő tökéletesen tisztában van. Mindenkinek jól esik ugyanis a megerősítés, különösen akkor, ha elfogja a bizonytalanság, mint őt ma. Nyilas, tölts ma minél több időt mozgással, és ha lehet, tedd mindezt a szabad ég alatt. Ma ugyanis a boldogság hormonjaid, melyek megmozdulnak benned, növelik a motivációt, így minden pozitív energia, amely felszabadul, duplán hasznosul. Ha pedig mindezt egy társal vagy egy közösségben teszed, a hatás tovább többszöröződik. Bak, ma intenzív kommunikációt eredményezhet egy találkozó egy ismerőssel vagy baráttal, ami hozhatja azt, hogy egymás kölcsönösen jobban megértitek, de azt is, hogy kiújulnak bizonyos régebbi ellentétek, hogy a beszélgetés melyik irányba indul el, az pedig te fogod eldönteni azzal, hogy miképpen reagálsz egy ponton elhangzó félreérthető megjegyzésre. Vízöntő, ma egészséges mértékben növekedhet meg az önbizalmad, amikor kiderül, hogy nem csak a munkádban vagy sikeres, hanem pénzügyileg is eredményesebb időszak vár rád, mint ami erre számítottál az elmúlt időszakban. Végül majd kiderül, hogy annak a hozzád közel állónak lesz igaza, aki már egy ideje azt hajtogatja, nem eszik olyan forrón a kását. És végül halak, ma légy nyitott egy beszélgetésre, egy új kapcsolatra, vagy kezdeményezésre, mivel a számodra egy nem várt pozitív fordulatot is hozhat. Olyan értékes információk birtokába juthatsz most, mellyel, ha ügyesen gazdálkodsz, pénzügyileg sikeresebbé teheted ezt az évet, mint amelyre előzetesen számítottál. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül, mint

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Parkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
9: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Köszönjük, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap pénteken éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Zápor, zivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon, és néhol az északi középhegység területén is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű. Szombatra virradóan nyugat, északnyugat felől egy hideg front hozhat zápor, zivatarokat, vagy napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap egy újabb hideg front érkezhet északnyugat felől, emiatt a napos gomoly felhős idő mellett helyenként záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. A front érkezésével átmenetileg viharossá fokozódhat az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakulhat.

0: Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
1: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1. Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Meleg, de zivataros idő lesz. Kijevet és Harkivot is bombázták az oroszok. Idén is beteg vagy gyógyuló gyerekek nyaralhatnak a Zala-Szabari Erzsébet táborban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A főváros mellett a második legnagyobb ukrán várost is találat érte az éjjel. Kijevben ketten meghaltak, hatan megsebesültek az orosz légi csapásokban. Több raktárépület megrongálódott. Harkivban tűz ütött ki az egyik lakónegyedben, megrongálódtak a központi park területén álló épületek és más civil létesítmények is. Az oroszok csaknem 150 drónt, 13 rakétát és 5 siklóbombát indítottak útnak ukrajnai célpontok felé. Többségüket az ukrán légvédelem megsemmisítette. Búcsúlátogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatás, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a KSH. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati két-két órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, hogy először ma reggel 6 óráig tervezték a demonstrációt, de végül mindhárom telephelyen délután 3 óráig hirdették meg a sztrájkot. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cégvezetése ezt nem fogadta el. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket az Alaszabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csaknem 1000 gyerek pihenhet együtt a szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel,

0: daganatos megbetegedéssel, valamint látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedésekkel élő, valamint látássérült és értelmi fogyatékkal élő gyerekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokártot és interaktív játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagy részén erősen felhős az ég, a Nyugat-Dunántúlon többfelé esik az eső. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már máshogy is kialakulhatnak futózáporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 24, a Velencei-tó 27, a Tisza-tó 26 fokos. Péntekig még fokozódik a kánikula, majd a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal a plusz-minusz-kettőt. Hamarosan pedig visszatérek, és egy pöppet a mai nappal foglalkozok. Azaz július 16-ával csütörtökkel. Hallgassanak ezért is rám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutatótermünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen!
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
4: Úgy érzed, tudod milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Irsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: 26-a van, a mai napon a Walterek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Mária, Carmen és Euszták nevű ismerőseiket is. A Walter német eredetű név jelentése uralkodó sereg. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel, szeretettel, boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig én vissza a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulók, maradjanak velem!
1: Szeglét rá!

legendáris zenei fordulókkal, születésnapos zenészekkel foglalkozunk itt a 92-tön. 14 éve ezelőtt hunyt el John Lord, angol Hammond orgona játékos és zongorista, a Deep Purple egyik alapítója. 46 éve először játszott együtt színpadon a Duran Duran zenekar. 78-ban alakult a Rock and Roll Hall of Fame-be beiktatott Brit New Wave együttes, a formáció John Taylor basszusgitáros és Nick Rhodes alapították, billentyűjátszik, hozzájuk csatlakozott később Roger Taylor dobok, Andy Taylor gitár és Samuel Bone ének. A Duran Duran a kezdetekben az új romantika része volt együtt a Spandau Ballet és a Visage együttesekkel. A videóklipek népszerűsödése jutatta a Duran Durant legnagyobb sikereikhez az MTV zenei csatorna segítségével. Sok videóklipjüket a legmodernebb technológiákkal forgatták, hogy az átlag felett maradjanak, amivel nagy szerepet játszottak az Egyesült Államok második brit zene inváziójában. Professzionális filmrendezőkkel is közreműködtek, hogy a klipjék minőségét fenntartsák. 1984-ben elkezdtek az első közt videótechnológiákat használni koncertjeiken. A 80-as évek egyik legsikeresebb együttese voltak. Egyébként a formáció állítólag még a mai napig létezik, úgyhogy pont ezért ők jönnek itt nálunk a Cegléd Rádióban is.

0: újabb ikonokkal foglalkozunk, kedves hallgatók, itt a 92-től, egészen pontosan 74 éve született Stuart Copeland, amerikai zenészeszerző, a The Police dobosa. Megint csak a fiataloknak mondom, a The Police brit együttes pont akkor alakult, amikor a műsorvezető az aktuális megszületett 1977-ben. Összességében az új hullám stílus irányzatához sorolható, de zenéjében jelen van a punk rock, a reggae, ez főként a kezdetekkor volt jellemzés, a jazz is. Tagjai hivatalosan sosem jelentették be az együttes feloszlását, de mindannyian szóló karrierbe kezdtek utolsó lemezük megjelenése után, és azóta csak kivételes alkalmakkor játszottak együtt. 1976. december 5-én Stuart Copeland először találkozott Stinggel a Last Exit egyik koncertjén, mégpedig Newcastle-ben. Megkérte őt, hogy ha Londonba költözik, keresse fel. Az együttes neve Stuart Copeland ötlete volt, és első kislemezük felvétele előtt találta ki. Olyan szót szerettek volna, amely a világ minden táján ismert. Copeland egyszer megjegyezte, hogy azért döntöttek a Police, azaz rendőrség mellett, mert úgy gondolták, ilyen névvel szabadon kiadhatnak majd bármit. Hát nyilván nem ezért választották, na, de mindegy, ez lett a nevük, és most ők jönnek Stuart Copeland tiszteletére itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: jutott a végére, kedves hallgatók, 12 éve jelent meg a Well Hello zenekar első dala. Ugye a formáció a Rock Part című dalával lett is, majd erről beszélünk. Megjelenését követően egyből a sláger és a rádió játszási listák élére került. A Well Hello tagjai ugye a formáció megalakulása előtt is ismertek voltak. Flor Tomi országos hírnévre a 2010-ben megjelent Like című albumával tett szert, melyben elsőként dolgozott együtt SP-vel, aki már nem zenész, hanem fotós és ráadásul külföldön van a Party Arts című dalban, majd ezt a pozícióját tartotta meg az album többi nagy slágerével, ugye a Like-kal és a Mizuval. A Well Hello előtt Diaz is ismert dalszerző volt, együtt dolgozott már többek között a Hősökkel, a Halott pénzzel és Eder Krisztiánnal is. A két tag elsőként 2006-ban találkozott Balaton-Almádiban, az Animal Cannibals táborában. Elmondások szerint ezt követően több évig nem is beszéltek. Majd Flor volt az, aki 2010-es album egyik száma miatt kereste fel Diazt, így a Köpköde Parti Állat Rap című dal lett az első közös munkájuk, tehát a sikert ugye a Rock Part hozta meg. Pontosan 12 évvel ezelőtt jelent meg, na, hogy ez a slágerje.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap pénteken éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Zápor, zivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon, és néhol az északi középhegység területén is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű. Szombatra viradóan nyugat, északnyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, vagy napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap egy újabb hideg front érkezhet észak-nyugat felől, emiatt a napos gomoly felhős idő mellett helyenként záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. A front érkezésével átmenetileg viharossá fokozódhat az észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakulhat.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osszája. Ez a közös ismerő szól, azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy.

0: fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
3: Holnap is meleg, füllett, zivataros idő lesz. Nagyszabású vasútfejlesztési programot indít a kormány. Ezen a hétvégén tartják Mohácson a Dunamenti Hal Fesztivált. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A javaslat része az is, hogy létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelőt. Előbbi kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a jegyárakat, összehangolja a szolgáltatásokat, utóbbi pedig beszerzi a járműveket. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, hogy kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez három napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Az Orbán János Dénes költő prózaíró jogdíj vásárlásaival kapcsolatos belső vizsgálatok mellett büntető feljelentést is tett az illetékes minisztérium. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indítottak rendőrségi eljárást. Előzőleg már leállították egy, az előző kormány idején megítélt 1,3 milliárd forint támogatás kifizetését, annál a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-nél, amely saját szakmai vezetőjének, Orbán János Dénesnek a műveit vásárolta meg 400 millió forintért. Emellett vizsgálják az Operett Színházi jogdíjvásárlást és más ügyleteket is. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati két-két órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka, és mindhárom telephelyen délután 3-ig tart a sztrájk. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cégvezetés ezt nem fogadta el. Holnaptól vasárnapig minden a halakról szól Mohácson. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrzés, gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőzőverseny szombaton lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak, mintegy 5000 hagyományőrző közreműködésével.
2: Az időjárásról.
3: Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek. Záporok, erős széllel helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15 és 21, napközben 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
4: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskeméttel kerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak

0: az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem, nem tartanak. Folytatjuk fontos, hasznos infókkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel, és persze a Ceglédiek kedvenc dalaival olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben természetesen a daloké lesz a főszerep. Tartsanak velem!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
2: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják, a telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig.

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap pénteken éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Zápor, zivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon, és néhol az északi középhegység területén is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű. Szombatra virradóan nyugat, északnyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap egy újabb hideg front érkezhet észak-nyugat felől, emiatt a napos gomoly felhős idő mellett helyenként záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. A front érkezésével átmenetileg viharossá fokozódhat az észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakulhat.
1: FM 92.6.

0: Kedves hallgatók, a mai plusz minusz kettőnek vége. Mindjárt indul a csütörtök délután, már is mutatom, hogy mivel. Ez szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól.

0: szeretnék fordítani. A javaslat része az is, hogy létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülőállomány kezelőt. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 nap mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati 2-2 órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka, és mindhárom telephelyen délután 3 óráig tart a sztrájk. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Holnaptól vasárnapig minden a halakról szól Mohácson. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőzőverseny szombaton lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak, mintegy 1500 hagyományőrző közreműködésével. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szép Juhászné állomás között. Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével döntött arról, hogy nem tartja meg a rendezvényt a mostani hétvégén, mert szombaton és vasárnap sem lesznek megfelelőek a feltételek.
1: Az időjárásról.
0: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenkénti jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep szokás szerint. Mindjárt jön egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy régebbi beszélgetés ismétléshez szól itt a Cegléd Rádióban, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 104. része. Szokás szerint most is Szebeni Dáviddal beszélgetek, hál' Istennek itt a stúdióban. Itt találkoztunk most, és fontos helyi dolgokról fogunk majd beszélgetni, hiszen a múlt adást az integrált településfejlesztési stratégiával fejeztük be, mondhatni. Nagy szeretettel köszöntelek, Dávid, szervusz!
3: Szia, köszönöm, hogy folytathatjuk a beszélgetést, mert igen, van mondani való.
2: Van, felkészültél, láttam, úgyhogy tényleg van ezzel a témával kapcsolatban. Ugye a múlt adásban megemlegettük azt is, hogy nem volt talán túlságosan szerencsés az, amikor Cegléd elkezdett terjeszkedni Budapest felé, mondhatni, tehát abban az irányban, és ez a nyugati irány, ez nem feltétlen volt jó, mert ugye ezt bírni kellett volna infrastruktúrával, stb., ami még azért nem történt meg. Na, tulajdonképpen az alapvetést azért tegyük meg most is itt a műsor elején.
3: Emlékeztetőként arról beszélünk itt, hogy az a fajta lapos kúszás, amit körülbelül 15-20 éve a város csinál, ami igen, azt jelenti, hogy a Budai út és a Pesti út között az zártkertes öregszülő övezetet szépen lassan betelepíti, és aminek igazából nagyjából az az oka, hogy olcsó a telek, igen, más területekhez képest. Ez a folyamat, ez közösségi szempontból nagyon pazarló. Ugyanis ott nincsenek szolgáltatások, nem csak közmű, de akár bolt vagy egyéb szolgáltatások.
2: Igen.
3: Megveszik az emberek a telket mondjuk a zárt kertes övezetben, ahol nincsen szolgáltatás, de olcsó a telek. Beköltöznek sokan, majd amikor már elég sokan vannak, akkor ugye a körzeti képviselő felé megjelenik az igény, hogy legyen akkor szennyvízcsatorna, aszfaltos út, hasonló. De az be kell látni, hogy az egy ennél sokkal gazdagabb városnak sem menne, hogy kitelepszünk a zárt kertekbe, és leburkoljuk ezeket az egyébként egykori mezőgazdasági területeket, meg kihozzuk sok kilométer hosszan a közműhálózatot, miközben mondjuk nem fordítunk kellő figyelmet akár az újvárosnak az utcáira, vagy éppen a hát szűcstelep rehabilitációjára, vagy a lakótelepeknek a burkolataira, vagy a zöld felületeire. Tehát ez nem megy, hogy minden erőforrás oda megy.
2: Igen, oké. De érdekes dolog ez, mert ugye egyrészt nyilván olcsóbbak a telkek, ezért is vonzó az a terület sokak számára. Másrészt pedig azért ugye ott van a végén a Budai úti fürdő, ami épül, szépül, gyarapul folyamatosan évről évre, és hát ez is vonzhatja oda az embereket, nem feltétlen azért, hogy ők menjenek majd fürödni oda a Budai úti fürdőbe, hanem ezek jól kiadható, akár nyaralószerűen kiadható kis ingatlanok lehetnek majd a jövőben.
3: Abszolút, de ne feledjük, hogy az egy külön kategória az a rész, mert ott van az M4-nek a lehajtója is.
2: Pontosan.
3: De az belterület egyébként. Uh-huh. Tehát ha megnézed, ott belterületi lakóövezet van például,
2: igen,
3: az természetesen
2: igen,
3: fejleszteni kell, illetve ott vannak az egyéb különleges besorolású területek. Itt most, amiről az előbb beszéltünk, az kimondottan az a zárt kerti egykori szőlőtermelésre szolgáló igen, terület volt, uh-huh, ami tudod, a, mondjuk úgy, hogy a fürdő övezete, területe és az öregszülő kertváros között terül el jó hosszan, uh-huh, a Pesti meg a Budai út között.
2: Ez most jelenleg akkor külterület vagy belterület?
3: Van belterületi része
2: uh-huh,
3: ennek a övezetnek. Ezt oda lehet megismerni, hogy egyébként ott van rendesen közvilágítás, meg infrastruktúra is általában.
2: Igen.
3: Tehát ez, a, ahol a Budai úti iskola van, tehát az, ahol ott sűrűn állnak a házak, na az például a belterület, illetve uh-huh, az öregszülő kertvárosnak a széléig belterület, utána pedig van egy külterület, uh-huh, ami vagy ki van véve művelés alól, ezek az egykori zárt kertek, vagy még nem vették ki úgymond művelés alól a földhivatalnál, az egy eléggé vegyes terület, de hogy az nem egy belterületbe vont uh-huh, terület.
2: Ah, érdekes, de ugye ilyen nem csak Cegléden van azért a világon, ugye?
3: Nem, tehát, ez nem egyedi jelenség, az utóbbi 15 évben az ingatlan piaci árak megugrása nyomán szerte az országban, ahol voltak szőlőhegyek, tanyavilág, igen, megfigyelhető ennek a benépesedése. Ugyanúgy Komárom-Esztergom megyében, vagy éppen Budapest környékén is.
2: Akár, hiszen ja, itt vagyunk, nem messze Budapestről, hát mondjuk Csemőnek a külterületi része jóval nagyobb, mint a belterületi.
3: Igen.
2: Hogyha azt nézem például, és nekik ezzel kell küzdeni nap mint nap, mondhatni.
3: Így van, hagyományosan ez az alföldi tanyavilág része volt.
2: Igen.
3: De hogy ha előre tekintően zajlik egy várostervezés, akkor legalább a negatív hatások egy részét meg lehet előzni. Úgy, azzal, hogy alternatívát mutatsz.
2: De úgy, hogy mondjuk előbb kiépítem a közműveket, és megpróbálom a szolgáltatásokat is már oda vonzani, és utána engedem rá az embereket, úgymond. Vagy hogy hogyan gondolod?
3: Ha most kivonottan az öreg szőlőről beszélünk,
2: például,
3: akkor amit én jónak tartanék, hogyha a mostani belterületi lakóövezeteken kívül ott már új belterületbe vonás nem történik. Már csak azért is, mert nyáron egyébként is nagyon meleg van, hogyha elkezdjük leburkolni még ezt a zöld részt is, egyre melegebb lesz majd a városban, ráadásul az a rész jó lenne, ha megmaradna amennyire lehet zöldnek, mert az uralkodó szélirány is onnan van. Elég sok port meg tud fogni az, igen, a terület, mielőtt a városba jön. De hogyha az mondjuk végig belterület lenne sok aszfaltos utcával, meg az emberek is azért szokás szerint leburkolják az udvarukat,
2: hogyne,
3: akkor gyakorlatilag már az a városban, a tulajdonképpeni belvárosban is sokszor, még onnan is, még ha lehetne valami hűsítő észak-nyugati szél, onnan akkor is a meleg levegő jönne meg a por.
2: Hú, ilyenekre is kell gondolni, amikor várost tervezünk?
3: Erre is kell, igen. Hogy hogyan biztosítod a városnak az átszellőzését, adott esetben a hűtését.
2: Nagyon jó, de akkor mi a megoldás?
3: Ugye? Hogy mi az alternatíva, milyen alternatívát mutassunk, és itt csatlakoznék az előző gondolatodhoz, hogy akkor kiépíteni és úgy ráengedni az embereket. Igen, tudatosan, de ezt párhuzamosan kell csinálni. Na de hol? Hol csináljuk? Én két helyet látnék, ami alkalmas lenne erre. Kisebb részben a Szűcs telepnek a nagy rehabilitációja, átalakítás, erről korábbi műsorban beszéltünk.
2: Igen, igen, szóltunk
3: róla. De ami ennél nagyobb léptékű lenne, ahol a városnak valójában vannak erre alkalmas tartalékterületei, és nem zavarna be, akár az uralkodó szélirányban sem, ez a keleti kertvárosi résznek a egykori, hát ilyen vegyes mezőgazdasági művelésű területei. Ha ezt be kellene határolni, akkor ez északon a kórház, a Szaló utca.
2: Igen.
3: Lejjebb délen Kékkő utca környéke, Puttony, stb.
2: A Bedei rész, tehát mondhatni.
3: Ez a rész, vagy éppen Csengeri, ugye ki hogy hívja ezt a részt, de nagyjából ott van egy alkalmas terület, ami nem kicsi. Kimondottan
2: nem bizony.
3: Nagy, sokkal közelebb van a városhoz. Itt 53 hektárnyi fejlesztési területről beszélünk nagyjából.
2: Ha valaki csak lakni szeretne, ugye?
3: Ha lakni szeretne, vagy szolgáltatásokat, igen, oda lehetne telepíteni. Miért mondom ezt? Egyrészt azért, mert magához a belvároshoz is sokkal közelebb van, sokkal könnyebben elérhető onnan. Nem kell olyan hatalmas távolságokat megtenni a közműhálózattal. Ezen kívül szolgáltatások ott vannak, mert a részben spontán rehabilitációja a Törteli út, Szolnoki út résznek már 10-12 éve zajlik. Ennek volt része, amikor a Városfejlesztési Kft-t vezettem, és ott be tudtuk telepíteni a, mondjuk az agrárgazdasági kamerát, de egyébként vállalkozások is megtelepedtek. Ennek ugye legutóbbi példája egy ottani bevásárló központ, tudod, a Szolnoki
2: úgy
3: úton.
2: Van, úgy van, hát ott a kórház környékén most már rengeteg ilyen lehetőség van.
3: Így van, üzletek, igen, vannak. Élelmiszerbolt is van már régóta. A járóbeteg rendelő intézet is oda települ.
2: Igen. Ugye,
3: tudjuk, hogy
2: az STK, mondjuk így nyugodtan.
3: Így van, az STK, igen, kiköltözik oda. Hát akár egészségügyben, akár mondjuk boltokban, már az egy feltörekvő környék.
2: Abszolút.
3: Úgyhogy ha megnézed, akár biciklivel, akár gyalog, mondjuk 10 perc alatt, 15 perc alatt el lehet a terület némelyik részéről érni ezt, autóval meg nyilván még gyorsabban.
2: Igen, igen, hát olyan már kerékpárt említett, tehát kerékpárút is vezet oda ki, ugye, tehát ezzel sincs akadály, bármi járművel elérhető,
3: igen,
2: nagyon könnyen.
3: Igen, az Alszegi úti kerékpárút is ott megy, annak a területnek a szélén. Egy szóval én úgy gondolom, hogy egy hosszú távra tervező városvezetésnek ebbe az irányba érdemes elmennie. helye, azt mondani, hogy rendben, itt ez egy fejlesztési terület, itt még egyébként vannak önkormányzati ingatlanok is, ami azt jelenti, hogyha önkormányzatként elkezded megváltoztatni a szabályozást, sőt, akár részben te, mint önkormányzat vagy önkormányzati cég, vagy az ingatlanfejlesztő, akkor még bevételed is keletkezik, amit vissza tudsz forgatni annak a területnek mondjuk a közművesítésébe, utak kiépítésére. Ehhez viszont az kell, hogy a most zajló település terv, mert nem csak a településfejlesztési stratégia, hanem a település terv is készül, abban ez már benne legyen, ugyanis a jelenlegi szabályozás a Ceglédnek kissé elaludt, ami a keleti kertvárosi tartalékterületeket illeti. A jelenlegi telekfelosztás nem alkalmas, és az övezeti besorolás is lehetne jobb. Ugyanis most az a rész nagyrészt falusias lakóövezet.
2: Igen.
3: Ez azt jelenti, hogy minimum 900 négyzetméteres telek nagyság.
2: Igen.
3: Lehet, de mi lenne, hogyha egyébként ezt áttennénk mondjuk kertvárosi vagy kisvárosi lakóövezetbe? Az is indokolható lenne a kisvárosi, és gondolj bele, hogy az sűrűbb beépítést tesz lehetővé, csak összehasonlításképpen a falusias lakóvezet beépíthetősége 30%, a kisvárosiasnál akár 60% is lehet.
2: Aha.
3: Építménymagasság az például a kertvárosinál és a falusias lakóvezetnél is 5 méter, tehát ez mondjuk
2: ebben
3: ez
2: nincs
3: a
2: nagy különbség,
3: tetőtéri igen. szintes uh-huh. házat tudsz mondjuk elképzelni ebben, de rengeteg embernek lehetne lakhelyet biztosítani. Itt sokkal közelebb a városhoz, és ha megnézed, hogy mondjuk a közművesítési vagy az útépítési költsége fajlagosan egy ingatlanra sokkal alacsonyabb.
2: Meg most eszembe jutott az is, hogy ugye ott tervezik majd az út felújítást is, egy dupla nagy körforgalommal, stb. Tehát egyáltalán a megközelíthetősége annak a városrésznek is valószínűleg sokkal jobb lesz.
3: Igen, itt a béketéri körforgalomról van szó, illetve ahol a Törteli út becsatlakozik a Szolnoki útba. Igen, valóban ez az állami beruházónak a terve, hogy egy kettős körforgalom épül majd ott, és azt mondom, hogy erre rá kell csatlakozni, és azt mondani, hogy építsük, fejlesszük végre tudatosan a várost, és ne csak elszenvedői legyünk mondjuk egy budapestről agglomerációból történő betelepedési hullámnak. Érdekesség, hogy 200-300 éve az akkori városi magisztrátus kifejezetten tiltotta az öreg szőlők területére történő állandó célú beköltözést.
2: Jé! Na, ezt nem is tudtam, és gondolom sokan nem a hallgatók közül. De most az öreg szőlőiek nem fogják összeráncolni a homlokukat mondjuk egy ilyen ötletre?
3: Fontos, hogy aki már most lakóövezetben lakik az öreg szőlőnél, aki már most belterületben van, annak a jogai semmiképpen nem csorbulnak.
2: Na, ez jó.
3: Úgyhogy ez rájuk olyan módon nem hat, hogy valamiféle joguk el lett volna véve. A szabályozás felülvizsgálata azt jelenti, hogy én azt javaslom, hogy ami eddig nem került belterületbe, az ezután se kerüljön belterületbe, mert nincs a városnak annyi pénze, hogy mindent az öreg szőlők fejlesztésére, mégpedig a nem belterületi, zárkeleti részek fejlesztésére kölcsön, miközben meg mondjuk a lakótelepekre, meg az újvárosra, vagy éppen a déli kertvárosi részre, tudod, ott az Örkény út felé meg nem jut.
2: Igen.
3: Hát egy városvezetésnek mérlegelnie kell, hogy minden település részre jusson valami. Itt viszont megvan az a lehetőség a keleti tartalékterületeken, hogy abból még bevétel is lehessen.
2: Akár.
3: Amit szintén vissza lehet forgatni a városba.
2: Fó, hát ez még egy hosszú téma. Biztos, hogy elő fog kerülni, de nem ebben az adásban már, mert ennek a végére értünk lassacskán. Hát én azt hiszem, hogy igen, de ugye most az nem baj, hogy az elején azt mondtad, hogy baj az, hogy ott nyugat felé terjeszkedik a város, és akkor az nem baj, hogyha kelet felé terjeszkedik?
3: Ha megnézed, összehasonlítod a térképen, sokkal kevesebb helyet foglal a keleti tartalékterület, mint ez az elnyúló Pesti-Budai út közötti öreg szőlőrész.
2: Tehát azért ez is beleszámít. Igen, igen, igen.
3: Kompaktabb a város.
2: Tuti, hogy fogunk erről még majd beszélni. Ez egy érdekes felvetés, és egy érdekes feladat szerintem a városfejlesztők számára. Úgyhogy biztos, hogy szóba kerül majd még ez a téma. Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk, és egy kicsit megvilágítottad ezt a helyzetet, és az esetleges kiutat ebből a helyzetből. Úgyhogy ezen remélem, hogy a megfelelő emberek el fognak gondolkodni a következőkben.
3: Bízom benne, és köszönöm a meghívást.
2: Szebeni Dáviddal beszélgettem.
1: Cegléd Rádió.
4: a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: Olivia Dean éneklie majd Man I Need című slágerét a hírek után azonnal. Tartsanak ezért is velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.

0: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Holnap is meleg, füllett, zivataros idő lesz. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni. Elhalasztották a szombatra tervezett Balatonátúszást. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, Oroszország korábban többször elutasította az ukrán tűzszüneti javaslatokat, arra hivatkozva, hogy azokkal Kijev csak időt nyerne, nem jelentenének tartós egyességet. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte a miniszterelnök. A múlt héten Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A javaslat része az is, hogy létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelőt. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 nap mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Holnaptól vasárnapig minden a halakról szól Mohácson. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőzőverseny szombaton lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak, mintegy 1500 hagyományőrző közreműködésével. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvös Völgy és a Szép Juhászné állomás között. Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével döntött arról, hogy nem tartja meg a rendezvényt a mostani hétvégén, mert szombaton és vasárnap sem lesznek megfelelőek a feltételek.
0: Az időjárásról.
1: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Na, hogy azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és persze a lapszemlével, ezért is tartsanak velünk. Ceglédiek!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információs jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Az Omega öröksége új fejezethez érkezett. Kóbor János lánya, Kóbor Léna hosszú idő után arra döntésre jutott, hogy feldolgozza édesapja ikonikus lágerét, a gyöngyhajú lányt. A feldolgozáshoz videóklip is készült, aminek a premier bemutatóján a Borsnak szerencséje volt Lénával interjút készíteni. A gyönyörű fiatal lány amellett, hogy őszintén mesélt a dal folyamatának készületeiről, egy nagyon személyes emléket is megosztott. Kóbor Léna mozgalmas heteken van túl. Elkészítette tehát az Omega együttes lágerének, a gyöngyhajú lánynak a feldolgozását Lotfi Begi közreműködésével. A dalhoz készült videoklip premieren Léna a Borsnak adott interjúban részletesen mesélt a projektről, illetve hogy miért döntött úgy, hogy modernizálja édesapja dalát. A beszélgetés során az is szóba került, hogy mi volt Léna legkedvesebb nyári emléke édesapjával. Apuval mindig a Balatonra mentünk nyaralni, és hát azóta nem igazán szoktunk már menni, vele mindig vitorlázni jártunk, de így már nem járunk a Balatonra, kezdte Léna, majd azt is elárulta, hogy édesanyjával, Kóbor Demes Ókával mik a nyári terveik. Anyuval biztos, hogy külföldre fogunk utazni, mert nekünk meg az a vágyunk, úgyhogy ilyen terveink vannak. A fiatal énekesnő nyara azonban itt nem áll meg. Kóbor Léna párjával is tervez kikapcsolódni. Krisztiánnal is fogunk majd utazni, csak ő annyira nem szeret repülni, úgyhogy vele majd kocsitávra fogunk menni, mesélte nevetve Léna. A premieren Léna édesanyja Kóbor Demes Óka elmondta, mennyire büszke lánya karrierére, de azért van benne egy kis félelem. Egy anyának ez a kötelessége, hogy féltse a gyermekeit, pláne, hogy ő lány, őt még jobban féltem. De az a szerencse, hogy Léna egy nagyon intelligens lány, ez azért ő sok mindennel felvértezi a szakma ellen, úgyhogy féltem, de nagyon megbízom benne, és gondolom, hogy minden rendben lesz, nem lehet másképpen, nyilatkozta mosolyogva Zsóka, és hogy mi volt még a nyilatkozataikban, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.
0: Cekléd Rádió!

0: hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatom a lapszemlét itt a 92-től, mégpedig a nemzeti sport.hu oldallal. Spanyolország Argentinával játssza a döntőt a labdarúgó VB-n. A spanyolok Franciaország legyőzésével még kedden lettek a VB első számú favoritjai. Lionel Messi-k pedig a zöldfoki szigetek, Egyiptom és Svájc után az angolokat is legyűrték, ezúttal hátrányból. Minden, amit a futball VB-ről tudni érdemes, címlapsztori 4 oldalon, az újságformátumon, de hát a portál is foglalkozik ezekkel a találkozókkal, meg a VB-vel úgy általában. Borbé Balázsnak lámpaláza van, és további jutásra játszik. A Ferencváros Győrből érkező vezetőedzője első tétmeccsére készül a Gruppa Arénában, a szerb Vojvodina ellen egy gólos előnyt kell megőrizni. Háttér az Európa Liga selejtező visszavágója elé. A sportoldalom. Bocskó Gábor szerint férfi párbajtőrben mélyült a gödör. Vívó válogatottunk szövetségi kapitánya a közelgő világbajnokság előtt őszintén beszélt Kovács Erikának az egyes fegyvernemek gondjairól és reményeiről, így olimpiai címvédő férfi párbajtőr csapatunk viszont tagságos idényéről is. Szerdán elhunyt Kokkó legendás mestere Szántó Imre, öcsi bácsi, a rekethangú edzőzsenire egész oldalas összeállításban emlékszik a Nemzeti Sport újságformátuma és a nemzetisport.hu oldal is természetesen. Szegli.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt géppől jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

Folytatjuk, kedves hallgatók, a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap pénteken éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Zápor, zivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon, és néhol az északi középhegység területén is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű. Szombatra viradóan nyugat, északnyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, vagy napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől, emiatt a napos gomoly felhős idő mellett helyenként záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. A front érkezésével átmenetileg viharossá fokozódhat az észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

0: Megmutatom, kedves hallgatók, mely is lágerrel starttal a következő felvonás. Ez a kiváló muzsika szól majd azonnal a hírek után. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus

0: Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Meleg, füllett, zivataros idő lesz. A Kreml szóvivője szerint egyelőre nem lesznek orosz-ukrán béketárgyalások. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a Szépművészeti Múzeum új kiállítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, Oroszország korábban többször elutasította az ukrán tűzszüneti javaslatokat, arra hivatkozva, hogy azokkal Kijev csak időt nyerne, nem jelentenének tartós egyességet. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. A vasúttársaság kísérleti programot indít, hogy minél hamarabb észlelje az illetéktelen behatolókat és rongálásokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint az intézkedésre azért van szükség, mert megszaporodtak a belépések a tiltott vasúti területre, és egyre többen másznak fel a szerelvények tetejére, ami életveszélyes. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 nap mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a Szépművészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökkévalóság megörökítése című tárlat pénteken nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést az ókori egyiptomi alkotók világába. A kiállítás különlegessége, hogy modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével a művek készítésének folyamatát is bemutatja. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szép Juhászné állomás között. Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével döntött arról, hogy nem tartja meg a rendezvényt a mostani hétvégén, mert szombaton és vasárnap sem lesznek megfelelőek a feltételek.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési információ.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani.

0: javítani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az ötös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek még. Ebben az ők 60 percben és a következő egy óra hosszában a mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig visszatérek, és foglalkozok a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottam.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ittal a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Kedves hallgatók, már is a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk itt a 92-tön. Az ivószünetek bevezetése után újabb szabálymódosításra készül a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A Times értesülése szerint akár fél órás is lehet a két fél idő közötti szünet a vasárnapi döntőn, és egy 11 perces showműsor terveznek a Super Bowl-on látottak mintájára. Na hát az gyönyörű lesz. 4 nappal a finálé előtt még nincs hivatalos bejelentés a programról, de tudni véli jó pár internetes portál, hogy olyan világsztárokkal tűzdelik tel a nagy szünetet, mint Shakira, Madonna, Justin Bieber, a BTS és a Coldplay. Az NTI szerint a döntő előtt záró ünnepséget is rendeznek, Nicole Scherzinger, Robbie Williams és Laura Pausini lép majd színpadra, és Tom Cruise is feltűnik majd valamilyen szerepben. A világbajnokságot rendező FIFA 2025. decemberében jelentette be az ivószüneteket, amit a szurkolók rendre kifütyültek, de a pénz nagyobb úr. A BBC számításai szerint ez több 100 milliárd forintos üzlet a reklámok miatt. Az Európai Szövetség, az UEFA egyelőre ellenszegül közölték, hogy a bajnokok ligájában és a 2028-as Európa-bajnokságon sem lesznek ivószünetek. Nagyon helyes. Folytatjuk dallal, hamarosan pedig a következő érdekességgel.

Megszólalt az az amerikai futballista, aki a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen piros lapot kapott, majd Donald Trump amerikai elnök közbenjárására törölték az egymeccses eltiltását, így pályára léphetett a belgák elleni negyeddöntőben. Florian Balogun részletesen elmesélte, mi ment keresztül a hatalmas botrányt kavaró döntés után, szavait a Guardian idézte. A Monaco csatár azt mondta, az első ösztönös reakciója az öröm volt, amiért visszatérhetett a csapatba, de később elgondolkodott rajta és rájött, hogy a döntés sok vitát fog kiváltani. Ahogy közeledett a belgák elleni meccs, egyre nehezebben ment a koncentráció, túl sok volt számára a zaj, a nehezítő tényező, nem tudta magát kivonni a hatásuk alól. Balogun ugyanakkor fenntartja a véleményét, hogy a Tarik Muharemovic elleni szabálytalansága nem ért kiárítás. Teljes sokban voltam még, csak szerelésnek sem lehetett nevezni. El kellett fogadnom a játékvezető döntését, és megpróbáltam minden erőmmel támogatni a csapatot, tette hozzá. Szerinte, ha egy mozdulatban nincs szándékosság, akkor nem szabad érte piros lapot adni. Szóval ez csak egy szerencsétlen helyzet volt, ami sokkal nagyobb nyomást gyakorolt ránk, mint amekkorára szükségünk lett volna. Amikor Balogunt kiárították a Bosznia-Hercegovina elleni meccsen, alig ha gondolhatta bárki, hogy az amerikai játékos lesz a futballvilágbajnokság legnagyobb botrányának főszereplője. Balogunnak elvileg egy mérkőzést ki kellett volna hagynia a piros lapja miatt, de amerikai nyomásra, sőt, Donald Trump nem is titkolja, hogy az ő kérésére felfüggesztették a futballista eltiltását. A Nemzetközi Futballszövetség ezzel az íratlan szabályokat mindenképpen felrúgta, és a legtöbben értetlenül fogadták a döntést. Trump és Infantino már 8 éve ismerik egymást, és a FIFA elnök nem is rest Trump hiúságát legyezni. Tavaly például a korábban nem létező FIFA békedíjjal is kitüntette, és a szövetség a Trump Towerben bérel magának egy irodát, a bérleti díj pedig közvetlenül a Trump családhoz érkezik. Mindjárt folytatjuk egy újabb érdekességgel.

Kedves hallgatók, labdarúgó világbajnokság továbbra is a górcső alatt. Argentina a második világbajnoki elődöntő harjájában 7 perc leforgása alatt fordította meg 0-1-ről 2-1-re az Anglia elleni mérkőzést az atlantai Mercedes-Benz stadionban, így bejutott a vasárnapi döntőbe. A fordulatot Jude Bellingham, a Real Madrid sztárja nehezen viselte, és a mérkőzés lefújását követően lekevert egy taslit a közelében ünneplő argentin cserejátékosnak. Mondjuk nem annyira vicces, de így a jelenet az mégiscsak az volt, gondolom sokan látták. Colo Barcoról van szó, akinek levert egyet, már bocsánat a megfogalmazásáért. Argentina a nagyforítások mestere 2026. július 15-én szerda a 85. és a 92. perc között nyerte meg 0-1-ről 2-1-re az Anglia elleni VB elődöntőt Atlantában. Enzo Fernández és Lautaro Martínez góljával, egyébként mindkettőnek Lionel Messi volt az előkészítője, mármint a góloknak. Jude Bellingham tehát zokon vette az ellenfél túl heves és túl közeli ünneplését. Komótosan odasétált Valentin Colo Barcohoz, a Strasbourg játékosához, aki korábban a Premier League-ben, a Brighton csapatában is játszott, és hátulról adott neki egy taslit. Barco, aki egyetlen percet sem volt a pályán, ezt nem vette jó néven, mert belökte Bellinghamet, mire több szereplős dolakodás alakult ki, na az már nem volt vicces. Amúgy a fél argentin válogatott a Premier League-ben keresi a kenyerét Dibu Martinez kapustól, Aston Villa, Romeron, Tottenham, az első argentin gólt szerző Fernándezen át, aki ugye Chelsea-be, Lisandro Martinezik, aki a Manchester United-ben, és Alexis meg Alistair, aki Liverpoolban rúgja a zsugát. Na hát ennyit a VB-ről egyelőre. Cegléd Rádió FM.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugrálóvár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.

0: Kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap pénteken éri el csúcspontját a hőség, emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Zápor, zivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon, és néhol az északi középhegység területén is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű. Szombatra viradóan nyugat, északnyugat felől egy hideg front hozhat zápor. Zaporokat, zivatarokat, vagy napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől, emiatt a napos gomoly felhős idő mellett helyenként záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. A front érkezésével átmenetileg viharossá fokozódhat az észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakulhat.
1: Cegléd Rádió. Sok

0: azonnal mutatom, mivel indul a következő egy óra hossza. Ed Sheeran énekel majd nekünk a következő óra legelején, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, home staginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
8: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
9: Meleg, füllett, zivataros idő lesz. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felülvizsgálja és újra tervezi a gondosóra programot a kormány, válaszolta a Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére. Az internetes portál felidézte, hogy a 2022-ben uniós forrásból indított programot pártpolitikai célokra is használta az előző kormány. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült

0: helyre. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egy bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. A kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. A vasúttársaság kísérleti programot indít, hogy minél hamarabb észlelje az illetéktelen behatolókat és rongálásokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint az intézkedésre azért van szükség, mert megszaporodtak a belépések a tiltott vasúti területre, és egyre többen másznak fel a szerelvények tetejére, ami életveszélyes. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat pénteken nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést az ókori egyiptomi alkotók világába. A kiállítás különlegessége, hogy modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével a művek készítésének folyamatát is bemutatja.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemétel kerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomópont ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös is.

0: Kedves hallgatók, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Folytatjuk azonnal dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, nem sokára pedig foglalkozok a mai nappal, azaz július 16-ával. Tartsanak velem ezért is!
1: FM 92 Őszi.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
3: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
4: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyárestő vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérőformáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
2: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: hallgatók, július 16-a van, a mai napon a Walterek ünnepelhetnek, de a hallgatóink köszönhetik Mária, Carmen és Euszták nevű ismerőseiket is. A Walter német eredetű név jelentése uralkodó sereg. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel, szeretettel, boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig én vissza a születésnapon zenészekkel, zenei évfordulók, maradjanak velem.
1: Zene.

0: Kedves hallgatók, már is zenei fordulókkal, születésnapos zenészekkel foglalkozunk itt a 92-tön. 14 éve ezelőtt hunyt el John Lord, angol Hammond orgona játékos és zongorista, a Deep Purple egyik alapítója. 46 éve először játszott együtt színpadon a Duran Duran zenekar. 78-ban alakult a Rock and Roll Hall of Fame-be beiktatott Brit New Wave együttes, a formáció John Taylor basszusgitáros és Nick Rhodes alapították, billentyűjátszik, hozzájuk csatlakozott később Roger Taylor, dobok, Andy Taylor gitár és Samuel Bone ének. A Duran Duran a kezdetekben az új romantika része volt együtt a Spandau Ballet és a Visage együttesekkel. A videóklipek népszerűsödése juttatta a Duran Durant legnagyobb sikereikhez az MTV zenei csatorna segítségével. Sok videóklipüket a legmodernebb technológiákkal forgatták, hogy az átlag felett maradjanak, amivel nagy szerepet játszottak az Egyesült Államok második brit zene inváziójában. Professzionális filmrendezőkkel is közreműködtek, hogy a klipjék minőségét fenntartsák. 1984-ben elkezdtek az elsők közt videótechnológiákat használni koncertjeiken. A 80-as évek egyik legsikeresebb együttese voltak. Egyébként a formáció állítólag még a mai napig létezik, úgyhogy pont ezért ők jönnek itt nálunk a Cegléd Rádióban is. Ez a Duran Duran.
1: Cegléd Rádió. Rádió. 92.5.

legújabb ikonokkal foglalkozunk, kedves hallgatók, itt a 92-től, egészen pontosan 74 éve született Stuart Copeland, amerikai zenész, zeneszerző, a The Police dobosa. Megint csak a fiataloknak mondom, a The Police brit együttes pont akkor alakult, amikor a műsorvezető az aktuális megszületett 1977-ben. Összességében az új hullám stílus irányzatához sorolható, de zenéjében jelen van a punk rock, a reggae, ez főként a kezdetekkor volt jellemzés, a jazz is. Tagjai hivatalosan sosem jelentették be az együttes feloszlását, de mindannyian szóló karrierbe kezdtek utolsó lemezük megjelenése után, és azóta csak kivételes alkalmakkor játszottak együtt. 1976. december 5-én Stuart Copeland először találkozott Stinggel a Last Exit egyik koncertjén, mégpedig Newcastle-ben. Megkérte őt, hogy ha Londonba költözik, keresse fel. Az együttes neve Stuart Copeland ötlete volt, és első kislemezük felvétel előtt találta ki. Olyan szót szerettek volna, amely a világ minden táján ismert. Copeland egyszer megjegyezte, hogy azért döntöttek a Police, azaz rendőrség mellett, mert úgy gondolták, ilyen névvel szabadon kiadhatnak majd bármit. Hát nyilván nem ezért választották, na, de mindegy, ez lett a nevük, és most ők jönnek Stuart Copeland tiszteletére itt a Cegléd Rádióban.

0: zenei forduló jutott a végére, kedves hallgatók. 12 éve jelent meg a Well Hello zenekar első dala. Ugye a formáció a Rockpart című dalával lett is, mert erről beszélünk. Megjelenését követően egyből a sláger és a rádió játszási listák élére került. A Well Hello tagjai ugye a formáció megalakulása előtt is ismertek voltak. Flor Tomi országos hírnévre a 2010-ben megjelent Like című albumával tett szert, melyben elsőként dolgozott együtt SP-vel, aki már nem zenész, hanem fotós és ráadásul külföldön van a Party Arts című dalban, majd ezt a pozícióját tartotta meg az album többi nagy slágerével, ugye a Like-kal és a Mizuval. A Well Hello előtt Diaz is ismert dalszerző volt, együtt dolgozott már többek között a Hősökkel, a Halott pénzzel és Eder Krisztiánnal is. A két tag elsőként 2006-ban találkozott Balaton-Almádiban, az Animal Cannibals táborában. Elmondások szerint ezt követően több évig nem is beszéltek. Majd Flor volt az, aki 2010-es album egyik száma miatt kereste fel Diazt, így a Köpköde Parti Állat Rap című dal lett az első közös munkájuk, tehát a sikert ugye a Rockpart hozta meg. Pontosan 12 évvel ezelőtt jelent meg, na, hogy ez a sláger jön.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
2: Reklámot hallottak.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, minden hol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap pénteken éri el csúcspontját a hőség, emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Zápor, zivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon, és néhol az északi középhegység területén is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű. Szombatra viradóan nyugat, északnyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, vagy napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől, emiatt a napos gomoly felhős idő mellett helyenként záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. A front érkezésével átmenetileg viharossá fokozódhat az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakulhat.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
5: Meleg, füllet, zivataros idő lesz. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben értesítést.

0: bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. Kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a Győr és a Ferencváros, valamint a magyar csapatok európai kupai szereplésével fogunk foglalkozni, valamint a Tour de France-szal, az azt következő órában pedig kibeszéljük a futballvilág történéseit, a világbajnokság elődöntős mérkőzéseit, valamint az átigazolásokat. Tartsanak velünk!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Múlt hét vasárnap két Merlier győzelem után újra a szökevényekért kiáltott a szintrajz, a 9. szakasz a Malemorból Üsszel felé, amely amolyan átmeneti dombos szakaszként volt feltüntetve a roadbookban, amiből idén meglehetősen kevés van a túron, ezért a csapatok nagy erővel próbáltak sikeres szökést végrehajtani. Ez végül inkább egy kis mezőnyös hajrával nyilvánult meg, ahol az összetett menők, jó hegyi menők és a Pedersen Van der Poel típusú egynapos specialisták is sprinteltek a nap végén, és az utóbbi holland sztár ünnepelhetett a legvégén a tavalyi összetett 6. Tobias Johannessen és Tom Pidcock előtt. A zöld trikós Pedersen, aki a szakasz előtt a bookmakerek favoritja volt, csupán 6. helyen ért célba, az összetett nem változott érdemben.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Ahogyan azt megszokhattuk, három heteseken a hétfő pihenő nap, amelyet Cantal városában, Auvergne-Rhône-Alp régióban élvezhettek a csapatok, a festői Alpok hegyeit csodálva és a nyugtató rajna csobogását hallgatva készültek fel a keddi Bastille napi hegymászásra. Aurillacból Le Lirionba tartott a mezőny közel 3791 méter szintkülönbséget megtéve, összesen 4 darab harmadik kategóriás, 1 második és 2 első kategóriás heggyel, köztük a híres Puy-Marival. A hangulat óriási volt az egész szakasz során. Ez a nap a francia március 15-e, a francia forradalom ünnepe. Nem csoda, hogy több francia versenyző köztük Aurélien Paré-Peintre is szökéssel próbálkozott a szakaszon. Igaz, nem sok sikerrel, ugyanis Tadej Pogacsárt ismerve, az ünnep csak egy újabb indok, hogy miért nyerjen aznap, és ha azt a szlovén elhatározza, ufó legyen a talpán bárki, aki azt megvíjusítja. Noha Richard Carapaz megpróbálta betámadni a mezőnyt úgy 30-al a vége előtt, Tim Wellens és az egész OAE folyamatosan darálta a mezőnyt és a szökés előnyét, majd a végén egy robbanékony megindulással Pogacsár mindenkit leszakított, előnyét pedig tovább növelte vetétársaival szemben, ráadásul Jonas Vingegaard az ilyen sprintekben nem a legerősebb. Remco Evenepoelhoz képest, aki a szakaszon Poggi után ért célba fél perccel, további 10 másodpercet kapott.

0: 1952 után újra Vichyből indult most a Tour de France a 11. szakaszon. Akkor az utolsó etap volt a 23 szakaszos versenyen. Antonin Roland tudott nyerni, Fausto Coppi pedig élete utolsó túr összetettét ünnepelhette ott. Történelmileg fontos helyszín, a mezőny pedig minden idők legrövidebb túrszakaszára pályázott tegnap. Igaz tendencia, hogy egyre rövidebb szakaszokat rajzolnak a szervezők, ám ez a 3 óra 10 perc valóban idegenként hat. Ennek ellenére az izgalmak a megszokottak. Papíron sík szakasz, a szökésben Alaphilippe, az NSN, az Alpecin a Quickstep kontrollál, nyugis szakasz, a végén pedig, ha nem is teljesen, de borult a papírforma. Merlier elkavarodott, Olaf Kooij vonatának pedig az utolsó embere kézból hosszút nyitott, amire csak Søren Barendsold reagált. Oly jó ütemben, hogy Philipsen és Kooij már nem tudta utolérni a cél előtt. Ezzel az Uno X tavaly után újra a 11. szakaszon nyert a túron, akkor Abrahamsen, az idei Giron pedig a szökevény specialista Dversnes ért haza egy full sík szakaszon. Pogácsár több mint 3,5 perces előnnyel Jonas előtt, 4-jel Remco előtt, a pontversenyt továbbra is Mats Pedersen vezeti 317 ponttal, 45 ponttal Bini Girmay előtt, Pogácsár 42 ponttal a pöttyös trikót is birtokolja, ám a sárga miatt azt Vingegaard viseli, míg a fiatalok versenyét Juan Ayuso vezeti, de csak mindössze 13 másodperccel, Paul Sexas előtt.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Nem bírt el Izlandi ellenfelével a Győri Eto a BL selejtező első körében, ami azt jelenti, hogy már csak a konferencia liga indulásért fog játszani a regnáló magyar bajnok. Nem igazán könnyű, de nem is verhetetlen csapatot kapott a Viking úr személyében, ám az északi csapat már az odavágón előnyre tett szert otthon, igaz csupán 1-0-ra nyerte meg azt a meccset. A visszavágó már sokkal jobb mérkőzést hozott, ám hiába volt mezőnyfölényben a Győr, végül csupán 2-2-es döntetlenre volt az elég. A konferencia liga második fordulós selejtezőjében majd a luxemburgi Bissen lesz az ellenfele az Etónak.

0: A Ferencváros viszont megtette az első lépést az Európa Liga selejtezőinek 8. döntőjében a továbbjutás felé, ugyanis 1-2-re verte a Vojvodinát idegenben Borbély Balázs csapata. A bizonytalan anyagi helyzet teremtette kényszereladások mellett is, megmaradt egy stabil mag az ülői úton, otthon pedig alig ha fogják elbukni a meccsüket a szerb csapat ellen. Nem lesz viszont egyszerű helyzetben a Paks, ugyanis a görög óriás Panathinaikosz lesz az ellenfele a Konferencia Liga selejtezőiben, ráadásul otthon fogadják majd őket az első meccsen, a Debrecen ellenfele pedig még nem ismert, akik szintén a Konferencia Ligában selejteznek majd a főtáblára kerülésért.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Vereség a Viking úr ellen még minden négy magyar csapatnak lesz lehetősége az Európai Kupa porondon megmutatnia magát. Igaz, ez selejtező mérkőzéseket és párharcokat kell nyerni, mind a Fradinak, mind a Paksnak, mind a Debrecennek, mind pedig a Győrnek. Viszont maradjanak velünk a következő órában, hiszen áttérünk most már a világbajnokságra, valamint az Európai Klubfutball átigazolási híreire. Tartsanak velünk!
1: Szeglét Rádió!

0: Ritmo. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban.
5: Meleg, füllet, zivataros idő lesz. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben értesítést közlekedési bírságról. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll.

0: keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Már is itt vagyunk és folytatjuk a világbajnokság elődöntőivel, valamint a friss átigazolásokkal, de előtte pörgessük fel magunkat egy brit trance dance elektronikus rock bandával, a The Prodigy-vel. Az ikonikus banda 1990-ben az Essexi Braintree-ben alakult, a fiatal hip-hop DJ Liam Howlett által. Mikor Howlett hazatért szülővárosába, megismerkedett Keith Flint-tel és Leroy Thornhill-lal, akik a helyi rave-széna ismert táncosai voltak.

Miután összeismerkedtek, Flint megkérte Howlettet, készítsen egy mixtépet neki, amire táncolhat a következő fellépésein. A kazettára Howlett a Prodigy címet írta, mivel egy Moog Prodigy szintivel készítette el. Innen ered tehát a banda név. Későbbiekben Flint nem csak táncosként volt tagja a kollektívának, hanem vokalistaként is, és dalszövegíróként is. 1997-ben kiadták a Fat of the Lamb albumot, ahol Flint 4 számon énekelt, ezek közül most a Breathe, itt a 92.5-ön.

első elődöntőt kedden este 9-kor rendezték az Arlingtoni AT&T Stadiumban. A szakírók a nézők egyaránt egyelőre hozott döntőként apostrofálták az összecsapást. A két csapat legutóbb komoly tétmérkőzésen 2024-ben az Európa-bajnoki elődöntőben találkozott egymással. Akkor a franciák Randall Colo Muani révén a 9. percben vezetést szereztek, amire előbb Jamal Majdó a Móvála szólt, előbbi 21, míg az utóbbi a 25. percben, amivel a későbbi végeredményt is beállították. Most kétségtelenül a francia csapat számított az esélyesebbnek, mi több, a végső győzelemre is nekik adták a legnagyobb esélyt. Két ellentétes ívet járt a csapat, Franciaország szinte minden meccset könnyedén, míg Spanyolország folyamatosan alul teljesítve érkezett el az elődöntőkig. Minden megfordult. Spanyolország az egész VB-n mutatott legjobb játékával rukkolt elő, míg a Kylian Mbappé által vezérelt francia válogatott a leggyengébb produktuma volt ez az elődöntő. Több egyéni hibát is vétettek, többek között Lucas Digne, aki büntetőt hozott össze, majd a második gólban is benne volt, de Adrien Rabiot, Dayo Upamecano is nyakig benne volt a vereségben. A spanyolok legjobb játékosa Marc Cucurella volt, vagy pedig Pedro Porro, ha a védekező munkát helyezzük előtérbe, akkor előbbi, míg többek közt gólt is szerző Porrót a támadások segítéséért lehetett díjazni.

0: Spanyolország tehát már ellenfélre várt szerda este. A kérdés csupán az volt, Anglia vagy Argentina lesz az. Nos, ezt mi nézők is az utolsó pillanatig találgattuk. Az első játékrész nem hozott sok eseményt, sem helyzetet a két csapat közt, ám erre merőlegest állítottak a második félidővel a csapatok. Morgan Rogers pazar beadásából Anthony Gordon egy finom mozdulattal betalált Dibu Martinez hálójába az 55. percben, és aztán kissé defenzívé vált Thomas Tuchel csapata, rendre védőket hozott be támadó szellemű játékosok helyett, egyértelműen ki akarta bekkelni a meccset a német szakvezető. Elég jól haladt ezen tervel megvalósítása mellett, ám az egyre nagyobbodó argentin nyomás egy szöglet kombináció után már gólban manifestálódott. Számos helyzet és kapu felőzte meg Enzo Fernández bomba gólját, a gólpasszt Lionel Messi jegyezte. Scaloni mester nem nyugodott bele a hosszabbítás gondolatába, rendre ostromolta tovább a kaput a csapata, közben Lautaro is a pályára lépett. Nehezen tudták kihozni a labdát az angolok, egy ilyen labda kihazatalnál pedig Messihez került a labda, aki a 92. percben, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, gyengébbik lábával Lautaro Martínez fejére varázsolta a labdát, akinek csak bele kellett tennie a fejét a gólhoz. Óriási ovációban tört ki az egész stadion, 12 perc hosszabbítás, de a végén már nem tudtak az angolok mit kezdeni ezzel a helyzettel. A címvédő a döntőben, 2018 után újra az elődöntőben búcsúzik Anglia.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A bajnokság szinte minden futballfókuszt elemészt, de a háttérben a klubcsapatok gőzerővel készülnek az új szezonra, valamint a sportigazgatók lelkesen keresik az új alkotóelemeket, egy utolsó láncszemet, vagy éppen teljesen újraépítkeznek. Múlt héten már szót ejtettem a Spurs építkezési folyamatáról. Egy újabb érdekes üzletet kötött a londoni klub, eladta a Brightonnak 46 millió fontért Luka Vuskovicsot. Vuskovics bekerült a Bundesliga államcsapatába idén, mivel kölcsönben a Hamburgban töltötte az idényt, ahol 28 bajnoki mérkőzésen 6 gólt szerzett, középső védőként. De ha ez nem lenne elég, a horvát játékos mindössze 19 éves. Kellett is arra a posztra valaki a sirályoknak, mivel pont a Spursnek adták el Van Hekkét, aki pedig a Premier League államcsapatába került be idén.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

De nem csak a Spurs tüsténkedik, semmelyik vetétás nem szeretne lemaradni. A Chelsea is hasonlóan rossz szezonon van túl, viszont Xabi Alonsoval a kispadon kezd majd neki a szezonnak a Blues, és mintha az elmúlt idényhez képest megfontoltabban költekezne Todd Boehly, a csapat tulajdonosa. 18 millió fontért eladták az Evertonnak Tyrick George-ot, aki az előző szezon felét is már a csapatnál töltötte. Kukureját a Real Madridnak több mint 50 millió fontért, Andrei Santost 50 millió forintért a Manchester Unitednek, amely mindkét csapatnak lehet jó üzlet akár. Házon belül is érkezik erősítés, bár sokáig úgy tűnt, majd Joaquin Paniccelli jön a Strasbourgból, helyette mégis Emegarát választották 21 millió fontért, de tudva lévő, hogy a tulajdonosi körnél marad a pénz. Quenda impresszív szezon után érkezik 40 millió fontért a Sportingtól, s még talán a legérdekesebb igazolás az a Marco Palestra, aki 47 millió fontért az Atalantától igazolnak, viszont első teljes szériás szezonját a Cagliariban töltötte, és igaz a csapat remekül helytállt a bajnokságban, még roppant tapasztalatlan a fiatal olasz jobb hátvéd.

Manchester United is elkezdett ténykedni a piacon, viszont ha már United, elengedhetetlen megemlíteni, hogy az egykori játékosuk Mason Greenwood két fantasztikus Marseille-i szezon után, és azután, hogy bármely topliga felsőházi csapatában el tudta volna bárki képzelni jelenlegi formája alapján, 33 millió font ellenében a Fenerbahcséhez igazol. Még mindig csak 25 éves, karrierjét nem a sérülések és a formahanyatlás, hanem sajnos botrányok hátráltatták. Ennek ellenére némileg meglepő, hogy Törökországba igazol. A nyár előtt még olyan csapatok nevei is felröppentek, mint a Barcelona vagy éppen Newcastle. Visszatérve a Unitedre, ahogy már említettem, Andrei Santos érkezik a középpályára, s mellé az Aston Villából Yuri Tillemans is 35 millió fontért. Végleg megváltak Rasmus Højlundtól, aki új életre kelt Nápolyban, mi több, de Laurentiszék 43 millió fontot sem voltak rest kifizetni a dán támadóért, aki tavaly a csapat házigol királya is volt. Nem, 92.

A Cegléd Rádió csütörtöki sporthír összefoglalóját hallhatták. Holnap újra találkozunk, akkor a helyi ceglédi sporthírekről, NASCAR-ról, Forma 1-ről lesz szó, így a Spa-Francorchamps hétvége előtt. Szabó Kristófot hallották, tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban.
5: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgár

0: Területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá. Országos szinten is jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Duna-Dráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint mintegy 300 egyedből álló fokozottan védett csonkafülű denevér kolónia, valamint egy több mint 900 példányos közönséges denevér szülő kolónia került elő. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, továbbá megkezdik a szálláshelyek hosszú távú védelmének előkészítését.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

hallgatók, köszöntöm Önöket, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és Önök a Cegléd Rádiót hallgatják az FM 92-tön, benne pedig a Cegléd Hangja című műsort, a műsort, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és akár Facebookon, facebook.com/cegledradio is üzenhetnek nekünk. Nekem mindegy, melyiket választják, a lényeg, hogy ha van kedvük, akkor válaszoljanak. A kérdésünk pedig egy ismerős kérdés, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Foglalkoztunk már egy alkalommal ezzel, és most itt a második alkalom, akkor rengeteg üzenetünk és nagyon vicces üzeneteink érkeznek.

0: kérdeztek, és hát rengeteg üzenet bent maradt. Ezekkel indulunk, de közben jöhetnek az új válaszok, tehát az említett elérhetőségekre. Jöjjön is az elmúlt adásban megmaradt néhány üzenet. Tóth Anita például azt írja nekünk, hogy amikor egyedül van a lakásban és hall valamit a koromsötét padláson vagy alaksorban, akkor mindenképpen lemegy megnézni, hogy mi az. Természetesen én mindig azt mondom egyébként, hogy ha átlagos dolgok történnének egy filmben vagy sorozatban, akkor abból nem csinálnának sorozatot, tehát ilyenkor le kell menni, ez szinte kötelesség, és persze történik valami olyan, ami aztán a cselekményt előre mozdítja. Ildikó üzenete egy kicsit hosszabb, ez e-mailben érkezett. Lemerül telefon, nincs térerő, nem indul az előtte tökéletesen működő autó. A gyerek aszmás, és otthon felejtik a gyógyszert, vagy van egy kedvenc macia, és azért mindenképpen vissza kell menni a zombikkal teli házba, különben Brianka nem tud aludni. Kb. Minden amerikai filmben az apa kosárlabdázás vagy baseballozás közben pajtinak vagy kisöregnek hívja a gyerekét. Úgy költöznek be egy mucsoröcsögi alsón lévő házba, hogy életükben nem jártak ott, poros, elhagyatott, de mire éjjel jönnek a kísértetek, addigra minden patika. Tehát mire éjjel jönnek a kísértetek, addigra minden patika a házban. Tökéletes meglátások, és tényleg ez szokott történni. Ugye nem csak amerikai filmekre vagy sorozatokra gondolunk, amikkel kapcsolatban lehet írni, de tény, hogy Hollywood az nagyon szeret ilyen kliséket használni, úgyhogy onnan nagyon könnyű ilyen jeleneteket vagy visszatérő fordulatokat keresnünk. Ferenc üzenete is nagyon jó, záró jelenet. A főhős rakják be a mentőbe, a háttérben leföl rohangál a mentő, rendőr, tűzoltó kombó, közben aggódva követik a hordágyat a mellékszereplők. Lehet a főhős még kér egy cigit és elmond egy poént, a kamera felnéz az égbe, vagy rázumol a háttérben lévő kivilágított metropolisza. Zene, vége főcím. Tökéletes. Nagyon köszönjük, és az ilyen üzeneteket várjuk tehát továbbra is. Jó, nézzünk még egyet az elmúlt, vagy hát az elmúlt adás alatt érkezett üzenetekből. Nikolett annyit ír, hogy csapdába esnek valahol, és mindig van egy, aki megszólal, hogy ki kell jutnunk innen. Tényleg visszatérő motívum, nagyon szépen köszönjük ezt is, és hogyha önnek is van hasonló, ami idegesíti, tehát olyan filmes klisé, amit eléggé utál, akkor írja le nekünk a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Szerintem tartsanak velünk, hogyha tehetik, néhány zene múlva megyünk tovább.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan.

0: Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Persze lehet sorozatbeli klisé is, nekem teljesen mindegy. A lényeg az, hogyha van ilyen és van kedvük, küldjék el a 0635-925-925-re vagy a kimásságkukac.ceglidradio.hu címre. Ez itt a Ceglid hangja, én Vörös Nendi vagyok, és már folytatjuk is Rékával. Nem annyira klisé kategória, de nekem mindig fura, amikor egy 7 éves vagy még kisebb fiúnak mutálós a szinkron hangja. És fordítva is meg szokott történni, amikor egy jóval nagyobb fiúnak van nagyon kisgyerek hangja, de egyébként ez akár meg is történhet, de tényleg igazából azt hiszem, hogy a készítők ilyenkor az eredeti színész hangjához próbálnak hasonlót találni, de lehet, hogy logikusabb lenne már egy kicsit mélyebb vagy még magasabb hangot keresni ilyenkor, de igen, ez néha félre szokott menni. Egyébként a szinkron is ilyen, ami elidegenítheti az embereket egy kicsit a kedvelt sorozattól, vagy színésztől, vagy filmtől esetleg. Zsuzsa azt írja, az utolsó pillanatban variálnak a repjegyekkel, vagy nem szállnak fel, vagy áttetetik, minden jegy elkelt, csak első osztály van. Amikor vizes lesz valaki, de egy perc múlva már száraz, most jött a fodrásztól, és a smink is szuper. Persze ezt írták már sokan, de sminkben is ébrednek szupi hajjal. A haja a főszereplő nőnek mindig frissen mosott és vasalt, akkor is, ha amúgy egy benszülött, akkor is, ha a történet a középkorban játszódik. Ha át kell kelni egy akármilyen sekély parton, akár télvíz idején, ezek folyton belegázolnak cipővel, a nadrágok szára térdig benne ázik. Eszébe se jut soha senkinek, hogy inkább levegye a cipőt, felhajtsa a nadrágot, de még ha bele is megy, azt úgy teszi, hogy mintha mindennapos dolog lenne az érzés, hogy cipővel, ruhában gázolnak a jeges patakokban, szemrebbenés nélkül teszik. Ami még dühít, hogy haldoklás közben senki se retteg, csak útra való bölcsességeket osztogat, nem agonizál, amikor meghalt, csak köp egy kis vért, majd szépen becsukja a szemét és oldalra billen a feje. Ugyanehhez, hogyha hasba lőnek valakit, az 10 másodperc múlva már halott, mindenkinek olyan szép, nyugodt, tiszta és gyors halála van, még annak is, akiét drámaira akarják beállítani. Persze a kutyaszorítóban nem így van, van, aki figyel a részletekre. Jó, de hát azt tudjuk, hogy Quentin Tarantino egy kicsit másképpen csinálja az ilyen jeleneteket, de hát neki ez a védjegye. Nagyon szépen köszönjük ezt az e-mailt, és hogyha ön is e-mailezne, mert ott hosszabban ki lehet fejteni, akkor nyugodtan megteheti a kívánság@ceglidradio.hu címen. Egy SMS-sel megyünk tovább Ildikótól. Amikor történik valami érdekes, izgalmas, majd a szereplő hirtelen felriad, mert csak álmodta az egészet. Igen, ez rendszeresen visszatérő jelenet, hogy bele rángatnak minket egy új szálba, vagy próbálnak, és akkor kiderül, hogy csak álom volt. Jogos, teljesen jogos. Zoltán azt írja, a falon megforduló kereszt, és a kérdés, hogy kinek dolgozik. A harmadik pedig a divatba jött mondat az akciófilmekre, hogy olyan, mint a John Wick. Nem. A John Wick olyan, mint az átlag koreai akciófilmek, csak az átlag filmnézők azokat nem igazán ismerik. Igen, hát nagyon sok olyan adaptáció van, amit most már Indiából, Koreából, tehát Ázsia felől hoznak, ami kicsit más, ami kicsit eltér a mi átlagos értékrendünktől, ezért nagyon nagy meglepetéseket tudnak okozni az ilyen filmekben. Hamarosan folytatjuk, hogyha van önnek is olyan filmes kliséje, amit nagyon utál, küldje el nekünk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Thank you.

0: 0-35-95-95-ös az SMS számunk, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglidradio.hu, persze ékezetek nélkül. Ezek a Ceglid hangja elérhetőségei, a kérdése pedig, hogy milyen filmes klisé, amit a legjobban utál. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de lehet, hogy ez sem az utolsó, mert záporoznak a válaszok. Már megyünk is tovább velük, itt van Szilvia üzenete. Én attól vagyok ki, hogy mindenki cipőben fekszik az ágyon és a kanapén, annyira nem életszerű. Péter a következő, kék-sárga színvilág, zsarús filmekben 85 liter kávét iszik mindenki, jó zsarú, rossz zsarú, utolsó másodpercekben hatástalanítanak bombát, nem, mondjuk 5 perccel a robbanás előtt, amikor még úgy reális is lenne. Hát nem, persze a feszültséget az fenn kell tartani, és akkor izgul legjobban a néző, hogyha mondjuk 10 és 0 másodperc között sikerül elvágni azt a drótot. A 85 liter kávé viszont azért nem életszerűtlen, mert az amerikánó az jelentősen fel van vizezve, az a fajta kávé olyan, hogy abból mondjuk 2 espresszó van benne, és a többi az víz, viszont nagyon soknak látszik, ilyen termoszokból isszák meg ilyesmi nagyon nagy poharakban. Az annyira talán nem erős, hogy szétvágja az ember, de igen, tényleg szeretne kávézni, és a fánk, az szerintem még visszatérő elem a rendőrségnél. Péter írja nekünk, hogy azt már olvastam, Rita írja nekünk, hogy amikor a folyosón összecsattantak a férfi és a nő kezéből az akta csomó szanaszét repül, a férfi segít összeszedni a papírokat, közben szerelmesek lesznek. Tehát nem ekkor lesznek szerelmesek, akkor csak megpillantják egymást egy olyan helyzetben, ami hát így elindít valamit, de aztán kialakul a szerelem, ez szinte biztos, hogy a szétrepülő aktacsomók vannak, akkor abból lesz valamilyen kapcsolat. Azt írja nekünk László, hogy sötétben a zseblámpa csak egy icipici pontot világít meg, és párszor a kamerára irányítják, hogy a kedves néző is megtudhassa, milyen rossz érzés. Azt hajtogatja, megmagyarázom, ahelyett, hogy megmagyarázná. Végül isznak és vezetnek, ez nekik teljesen természetes. Az azért igaz, hogy ott nincsen zéró tolerancia, hogyha jól tudom, tehát mondjuk egy sört meg lehet inni, és akkor úgy még autóba ülhetnek az amerikai film megszereplői, de tény, hogy ez rendszeresen előfordul. Azért szerintem senki ne üljön be, hogyha alkoholt fogyasztott, se itthon, se Amerikában. Ez a legbiztosabb módszer, még akkor se, hogyha filmben szerepel. Norbert írja a következőt, a folyosó végén balra. Mindig a folyosó végén, mindig minden balra. Amúgy ezt nem tudom, hogy így van-e, de lehet, én is hallottam sokszor már ezt a kifejezést. Azt írja Árpád, hogy mindig van egy gyerek a főhős mellett. Azért nem mindig, de tényleg sokszor. Brigitta, akciófilmekben, amikor a főhőst meglövik, leszúrják, felrobbantják, agonizál 5 percig, félig halálán van, alig tudják összefoltozni, bekötözni, majd 2 sarok múlva, mintha mi se történt volna, úgy karatézik, mint Bruce Lee, és szalad, mint Flash. Ez a kedvencem. Igen, tényleg visszatérő elemek, de valamiért mégis szeretjük ezeket a filmeket, vagy újra nézzük, vagy legalábbis egyszer megnézzük, és gyűjtjük az ilyen kliséket, úgyhogy ha ön is gyűjtött egy párat, nyugodtan küldje el nekünk a 0635-92-95-re. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglid hangja, tartsanak velünk!
1: Helyi információk első kézből! Ceglid Rádió! A közös ismerős!

0: Második alkalommal dobom be a témát, miszerint melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és hát ugye ismerős lehet a kérdés, a régi válaszokat, az előző adásban maradt válaszokat már kipipáltuk, most jönnek az új válaszok, amelyeket a műsor alatt küldtek már nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglédradio.hu-ra, és nem is annyira klisé, hanem inkább egy érdekes megfigyelése van Lászlónak. A főhős reggel felkel, iszik egy kávét, és már rohan is. Sosem kell WC-re mennie. Hát, hogy most kis dolog vagy nagy dolog, azt már döntse el a hallgató, de ez tény, hogy WC-re menést azt viszonylag ritkán látunk a filmekben. Melyik az a filmes klisé tehát, amit a legjobban utál, és erre válaszolt nekünk Ramona? Kinyitják azt a bizonyos ajtót, amin keresztül félelmetes hangok áradnak ki. Nem költözik el az 5 gyermekes család, pedig szellemek kísértik őket. Közvetlenül az első csók előtt megszólal a telefon, aztán sokáig úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna. Ki csinál ilyet? Igen, az első csókot rengetegszer megzavarják valamivel, és aztán mindig olyan kínosan állnak ott. Viszont az 5 gyerekes családnál én azt vettem észre, hogy persze ott vannak a szellemek abban a kísértett házban, de azért valamivel már ezeket megpróbálják megmagyarázni. Nincs hová visszamenniük, mert a lakást eladták, valamit ki kell találni, vagy hogy csak azért is most már bizonyítani akar az apuka, hogy már pedig ő rendet tud tenni még egy ilyen elátkozott házban is, vagy ilyesmi. Szóval erre már azért adnak magyarázatokat szerintem manapság, de régen tényleg volt ilyen, hogy nem volt megmagyarázva, hogy miért. És persze azon az ajtón is be kell menni, ahol rémisztő hangok vannak, meg kell nézni, hogy mi van ott, különben hogy lenne ebből jó film. Bernadett üzenete, amikor 6-an ütnek egy ember, de az a 6 mindig udvariasan megvárja, hogy a főhős rommá verjen egyet közülük, és utána megy csak oda a következő. Sose ütik, vágják együtt, amíg mozog, illetve a magázódás a 4. randin is annyira életszerűtelen. Tényleg volt ilyen magázódós is, azért sokszor már a szinkron színészek, meg a szinkron szöveget írók már figyelnek erre, hogy azért legyen egy kicsit életszerűbb, és ami nekem még mindig, szúrja vagy bántja a fülemet, hogy magáznak, nem csak olyan magázódás, hogy nem tegező üzemmódban vannak, hanem szó szerint kimondja, hogy maga csinált valamit, maga rossz ember, vagy valami ilyesmi, és ez tényleg annyira nincs benne a köznyelvben. Még a maga helyett is, hogyha valaki egy idősebb emberrel beszélek, aki rangban felettem áll, vagy ilyesmi, akkor is inkább az önszót használom, nem pedig a magát. Úgyhogy egy kicsit olyan magácska, nem? Vagy nem tudom, nekem minden esetre fura. Mateo írja nekünk, hogy kinyitja a hűtőt, fürdőszoba tükrös szekrényt, és mikor becsukja, ott áll valaki, vagy maga a szörny. Teljesen jogos, hogyha tükör van valahol, és mozgatható tükör, abban előbb-utóbb megjelenik valami, mint a színházas szabály, hogyha fegyver kerül a színre, akkor az el is fog sülni. Nézzünk még egyet Edinától, amikor kikapcsolják a tévét a hír közepén, ami róluk vagy az ismerősükről szól, pedig még tudhatnának meg információkat. Igen, ha fontos hír van, egyből rányom valaki a tévére és kinyomja, amikor már a számunkra fontos mondat elhangzott, de azért lehet, hogy mondanának még mást is. Honnan tudjuk, hogy mit mondanak még be, ami releváns info lehet éppen az eset kapcsán. Na, ez teljesen igaz. Ha önnek is van ilyen filmes kliséje, küldje el nekünk 0635-925-925-ös, mert a második órában is ezzel folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést, ismét adathalász üzenetek terjednek az ORFK nevében. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Őrizetbe vettek két turistát Isztambulban, miután a Hagia Szófia mecset látogató területén hangosan felolvastak a Bibliából. A hatóságok gyűlöletkeltés és uszítás gyanújával indítottak eljárást ellenük, majd átadták őket a bevándorlási hivatalnak. Sajtóhírek szerint orosz állampolgárokról van szó. 32 vádlottat ítéltek el első fokon a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. A legsúlyosabb börtönbüntetést 12 évet az olasz Autostrada Társaság volt vezérigazgatójára szabták ki, további 25 vádlottat pedig felmentettek. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió

0: Estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülés.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. A témánk pedig már ismerős lehet, az a filmes klisé, amit a legjobban utál, ezekre vagyunk kíváncsiak. Hogyha van ilyen, a 0635-92-92-re elküldhetik, de a kívánság kukat cegledradio.hu is tökéletes, mondjuk egy e-mail cím megírására, ott kicsit jobban el lehet engedni a gondolatokat, több minden belefér, mint egy SMS-be, hogyha éppen hosszabbat írnának. Már is megyünk tovább. Azt írja nekünk Éva, hogy a reptéren utol kell érni a szerelmét, hogy a szerelmi vallomást megtegye. Teljesen igaz, a repteres klisék azok már az előző adásban is voltak, és tulajdonképpen már azt figyeltem meg, hogy nagyon sokszor ki is figurázzák, vígjátékokban főleg, de egy-két ilyen komolyabb filmben is az ilyen jelenetet, mert valami történik, nem engedik át a biztonsági őrök, vagy ilyesmi, tehát valahogy elakasztják ezt a jelenetet, pont azért, mert kezdenek rájönni az ilyen klisékre, és valaki direkt mást akar alkotni. Nagyon jó, Szilvia, a következő. A legtöbb filmben a főzés csak zöldség darabolásból áll. Tényleg mindig ezt a részt látjuk, hogy darabolják a zöldséget, esetleg fűszereznek, de nagyon mást nem szoktunk tapasztalni. A következő jelenetben már általában vacsoráznak. Rita írja nekünk, hogy rossz kedvűen zuhanyozni csak a falnak támaszkodva lehet. Ha várnak valakit, szigorúan neki háttal, elrévedve a felőkarcoló ablakán át, tengerre nézve, vagy egy teraszon bámulva lehet. Tényleg mindig háttal állva kell várni valakit, és a rossz kedvű zuhanyzás is ilyen. Volt egy hasonló jelenet az előző adásban, de nem fogom tudni felidézni, ami tényleg mindig úgy történik, hogy ha valaki ideges vagy szomorú, akkor mindig ugyanezt a dolgot csinálja, majd eszembe jut, és akkor mondom, haladjunk.

0: Erzsébet, már októberben elkezdem a karácsonyi nyálas filmeket nézni, tudom, elég beteg. A telefonban ezek állandóan. Testvérek egymásnak, szeretlek, én is téged. Szülők és gyerek között non-stop szeretlek, és én is téged, apa. Ezek állandóan szeretlek, szeretlek. Amikor ilyen sűrű használja az ember, lassan el is vész a jelentése, értéke. Na, erre vágom a pofákat. Igen, nagyon szokták szeretni egymást, bár azért az is igaz, hogy valamennyire jobban be van épülve a szeretlek szó használata Amerikában, mint ahogy nálunk. Mi még egy kicsit le vagyunk maradva ezzel, de azt mondom, hogy jó úton haladunk, szerintem mindenképpen. A generációs különbségek miatt szerintem az utánunk következő generációk már egyre többet fogják ezt mondani, meg a megerősítés, támogatást, szeretlek, melletted vagyok, nem haragszom, és a stb. Martin a következőt írja, a két legrosszabb. Hollywood szerint a hekkelés úgy működik, hogy random gombokat püföl, zöld betűk futnak a képernyőn, bent vagyok. És már feltörte a Pentagon, NASA, a Google kombót 9 másodperc alatt wifi nélkül a nagy routeréről. A főgonosz végre elkapja a hőst, megölhetni, de nem. Előbb PowerPoint szintű részletességgel bemutatja a világhódítási tervét, családi traumáit, hobbiait, majd időt hagy, hogy a hős kikötözve saját magát egy kanállal kiszabaduljon. Teljesen igaz, és Gábor csak egyetlen egy mondatot írt, idézőjelbe téve, maradj a kocsiban. Hát ezek nem szoktak így működni, és főleg nem egy meleg nyári napon, amikor meg besüthet a napfény, és akkor 70-80 fok is lehet a kocsiban, nem egészséges benn maradni, meg akkor hová lenne az izgalom. Azt hiszem most arra ennyi, de még van bőven üzenetünk, úgyhogy néhány zene múlva a folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. Kell-e?

0: van minden turista.
1: Kedves hallgatók, mindenki nyugodjon meg, eszembe jutott, mit akartam mondani az előző blogban. Ugye már második alkalommal foglalkozunk a témával, miszerint melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és nem jutott eszembe, hogy mi az, amit mindig a földön csinálnak a szereplők. Ugye ez is egy hallgatói megjegyzés volt, de mikor valaki szomorú, akkor mindig a földre ül. Akkor nem lehet az ágyra, a fotelbe ülni, akkor mindig a földre kell ülni, és ott kell magába roskadni. Szóval ez jutott eszembe, hogy az is nagyon jó példa szerintem, miért ülnének az emberek a földre. Van pár ismerősöm, aki kifejezetten szeret a földön ülni, de nem akkor, amikor szomorú, vagy hát lehet, hogy akkor is. De azt, hogyha valaki összetört, akkor azt csak úgy tudja kifejezni a filmekben, hogy a földre ül, teljesen igaz. Tamás üzenete is nagyon igaz, mielőtt beszállnak egy autóba, az autó felett beszélik meg a legfontosabb dolgokat. Pontosan így van. Tamás pedig azt írja, hogy bármekkora, egy másik Tamás, bármekkora is a gáz, semmi baj, ez mindig elhangzik, meg hogy minden rendben lesz. Igen, igen, próbálják megnyugtatni egymást, és szinte mindig ezek a klisék jönnek elő. A legfontosabb dolgot kéne elmondani a kb. Egy mondatban, de megszólal a telefon, fölsír a gyerek, bejön a hülye haver, stb., és aztán már nem mondja el, csak a végén. Pedig lett volna a 150 alkalom még, és ezért összevesznek, megcsalja a fölösleges csavarok tömkelege. Hát igen, ez a tipikus félreértésen alapuló történet. Tényleg csak egy mondat kellett volna, de akkor nem derül ki, úgyhogy belekeverednek mindenféle slamasztikába. Egyébként az ilyen szavak is, ez már inkább a szinkron hibája, de most hirtelen eszembe jutott, hogy benne vagyunk a pácban, ezt amúgy reálisan kihasználja ezt a kifejezést, csak a filmekben hallunk ilyeneket, meg a slamasztika is innen jött az előbb. A horror filmekben mindig szétválnak, amikor keresnek valakit, valamit, ezt Kata írta nekünk, teljesen igaz. Amikor a terhes nő egyszer csak hirtelen a hasához kap, láthatjuk, ahogyan váratlanul beindul a szülés, és szinte azonnal tolófájások lesznek, majd ordítva megszül 2 perc alatt, és előkapnak egy 2 hónapos csecsemőt. Ez is teljesen igaz, de azért tényleg az teljesen jogos szerintem, hogy nem használhatnak újszülött babát egy forgatáshoz, mármint hogy az milyen dolog lenne már, úgyhogy egy nagyobb babát szoktak ide felhasználni, de kicsit tényleg túlfejlett a korához képest, és tényleg gyorsan zajlik le egy szülés, de hát nem mehet el azzal másfél óra, kedves nézők, kedves hallgatók, hogy tulajdonképpen a szülést nézzük végig a film alatt, úgyhogy itt a vágás, a trükk. De az tényleg, hogy nem is csak beindul a szülés, hanem a magzatvíz, elfolyik a magzatvíz, az is nagyon sokszor megtörténik. Attila pedig azt írja nekünk, hogy amikor valaki fut és kocsival üldözik, de nem fut le az útról, se jobbra, se balra, ahol a kocsi nem tud menni, nem, ő csak szalad az úton tovább. Ez is teljesen igaz, meg szokott történni, és tényleg annyi helyre el lehetne futni gyalog, de nem, olyan helyen futunk, ahol az autó is tud haladni. Mária üzenete, mindenki tud kamiont és helikoptert vezetni. Amúgy honnan tudjuk, hogy nem? Szerintem egyszer ki kéne próbálni, és lehet, hogy menne. Ki tudja. Attila pedig azt írja, a repülővel vagy űrhajóval mennek, és mindenféle lehulló sziklákat vagy aszteroidákat kikerülve, lavírozva közöttük, természetesen ezt sem találja el úgy, hogy ott helyben szétrobbalhasson. Hát nem, ezért nagyon jók a pilóták, mert kikerülnek mindent, amit látnak, hogy érkezik. Teljesen függetlenül attól, hogy az űrben repülnek-e, és hát mondjuk ott abban bízhatunk, hogy az űrhajó ki tudja számolni a megfelelő pályát, és az autó vagy a robotpilóta segít a vezetésben. Amikor a horrorfilmekben találnak egy kínzókamrát, és elkezdik nézegetni a kénseket, láncokat, ahelyett, hogy menekülnének, ezt Olga érte nekünk, és tényleg ez szokott történni, hogy ők jól szétnéznek ott, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy hát itt lehet, hogy gáz lesz. Nem? Ők maradnak. És maradjanak önök is, mert hamarosan visszajön a Ceglét hangja, néhány zene múlva folytatjuk.

Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Már ismerős lehet ez a téma, tehát korábban foglalkoztunk már vele, de ebben a műsorban új válaszok érkeznek, és lehet, hogy még egy műsorban fognak új válaszok érkezni, annyi válaszunk van szerencsére, hogy lehet, hogy egy harmadik adást is megél majd ez a műsor, úgyhogy mindenképpen figyeljenek azok is, akik nem férnek bele ma, mert folytatódik majd a műsor nem holnap, hanem egy másik napon. Viszont, akik még beleférnek, azok nem más, mint például Nóra. A főhős ártatlan feleségét, leányát vagy jó édesanyját elrabolják és leragasztják a száját. Ez pontosan így szokott történni, és tényleg egy filmes klisé. Azt írja I. Robertné nekünk, hogy mikor reggel boldogan összebújnak a szerelmesek az ágyban, de senki nem kócos vagy csipás, és a szájuk sem büdös, ugyanúgy néznek ki, mint ahogy lefeküdtek, vagy még jobban is, ezt csak én tettem hozzá, de teljesen igaz. Zsuzsa azt írja, a rossz mindig elmesél az élettörténetét, hogy megértsük, miért rossz. Amikor a nyomozó rájön egy fontos kapcsolódó dologra, de csak azért tudhatja, mert elolvasta a forgatókönyvet. Jó, hát az, hogy olvastak-e forgatókönyvet, azért egy jó filmben nem derül ki, hogy ezért jött rá valamire a kedves nyomozó, hiszen karakterben van, ő nem olvashat forgatókönyvet, de egyébként tetszik az írás, köszönöm. Éva azt írja, hogy gagyi romantikus filmek végén mindig futnak valami közlekedési eszköz, főleg repülő után. Ez igaz, meg szokott történni, mert az annyira drámai. Ilona, a rendőrnek mindig van egy családja, felesége, akiktől elvált, és a társát pedig megölték, és ezt nem tudja feldolgozni. De innek sokan vesztenek el társat, ez valóban így van. Dóri üzenete, menekülés közben beülnek egy autóba, persze annak kell vezetni, aki nem tud, és megtanulja úgy, hogy most beindított gáz, így egyes berakod, és már vezet is. Én meg még mindig a pedálok sorrendjén agyalok. Igen, hát ez megtörténik, főleg ha valaki még nem rutinos vezető, de ez így szokott lenni. A számítógépnek és egyéb kütyüknek pittyegő, ciripelő hangja van, akkor is, ha senki nem nyúl éppen hozzájuk. Közben mindenféle lámpák villognak értelmetlenül a háttérben, ezt Attila írja meg nekünk, és tulajdonképpen igaza van, sőt, hogyha valami régebbi filmet nézünk, mondjuk ahol az űrben is utaznak, akkor nagyon vicces megnézni, hogy milyennek képzelték a múltban, hogy milyen lesz a jövő, és hogy hogy néznek ki mondjuk egy irányítópult egy űrhajóban például. Szerintem nagyon viccesek az a sok villózó nagy gomb, amit most már nyilván a lehető legkisebb méretben meg tudnának oldani, az a jelenünkben is, de ez mégis a jövő próbál lenni, szóval igen, csak érdekes. Aztán Anna Mária azt írja, hogy soha senkinek sincs táskája. Ez tipikusan női megfigyelés, ez nekem még nem tűnt fel, de lehet, hogy tényleg így van belegondolva, úgyhogy ezt majd figyelni fogom innentől kezdve. Levente azt írja, hogy rengeteg van, de a legbosszantóbb, hogy még mindig alkalmazzák ezeket a kliséket. Hát igen, sajnos igen, de azt pont mondtam az előző blokk valamelyikében, hogy azért próbálnak már viccesen reagálni sokszor az ilyen klisékre, és máshogy alakítják, mint ahogy lenni szokott, pont azért, hogy meglepjék a nézőt ezzel. Behozzák a klisét, ismerősítnek tűnik, de mégis más a vége, azért hát boldogabbak a nézők. Társaságot kaptunk, ez pedig Ferenc írta nekünk, és tényleg mindig így fogalmaznak. Én meg már direkt ezt szoktam mondani, hogy ha érkezik valaki hozzánk, vagy ilyesmi, bedobom ezt, hogy társaságot kapunk, és akkor én is egy filmes klisévé változok. Kedves hallgatók, még egy blokkunk hátra van, úgyhogy tartsanak velünk abban is, hallgassuk meg az utolsó üzeneteket, amik ma beleférnek, és mondom, lesz még folytatása ennek a témának, úgyhogy senki ne aggódjon, ha nem fér bele. 92.5

0: Kedves hallgatók, végéhez közelít a mai Ceglét hangja. A kérdésünk ez volt, melyik az a filmes klisé, amit legjobban utál, de nem első alkalommal foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, úgyhogy ismerős üzenetekkel kezdtünk, aztán jöttek az új üzenetek. Annyi új üzenet van, hogy annak a végére sem érünk, úgyhogy majd a következő adásban, amikor ezzel a témával foglalkozunk, folytatjuk. Szóval senki ne aggódjon, hogyha nem fér bele, de nem is húzom az időt tovább, mert már is itt van Boglárka e-mailje. Azt, hogy a filmes klisék szerint kétféle nő létezik. Egy, aki egyből bebújik az ágyba, kettő, aki jégtömb és csak a munka számít, és persze csak a férfi főhős tudja megolvasztani. Ja, és persze hány filmnél van az, hogy előbb van meg az aktus, majd utána rájönnek, hogy amúgy szerelmesek is. Az egyetemistáknak meg nyilván mindig csak a buli számít, az anyukák csak kimerültek és túlhajszoltak lehetnek, az apák meg miért is vennének részt a nevelésben, hiszen valami multinál aktakukacok és a kinevezése gyúrnak, az osztály üdvöskéjéből lesz a legunalmasabb ember, egy lélegzett vétellel leúsznak, ki tudja mennyi távot. Rengeteg klisé, köszönjük szépen Boginak, már is megyünk tovább Jánossal. Ratatatata, pif puf csicsa dirdur, és 20 ellenséget megöl a főszereplő, aki egyébként egy karcolással, vagy inkább anélkül megúszza. Teljesen igaz, visszatérő motívum. László azt írja, a gonosz a végén mindig felülkerekedik, és mond egy monológot, és közben jön, hogy így már visszavághasson a főhős, aki addig összeszedte magát félholt állapotából, illetve elért egy fegyvert a földön, sose lövi le egyből gondolkodás nélkül, mert akkor vége lenne, a rossz győzött volna. Igen, teljesen igaz. A filmekben, ezt Erika írja, minden nagyon szép, nagyon csúnya, nagyon gazdag, nagyon szegény, nagyon beteg, nagyon fit, nagyon okos, nagyon buta, nagyon jó, nagyon rossz, nagyon kedves, nagyon görény. Semmi sem átlagos. Hát igen, ezt viszont már mondtam az elején, hogy szerintem ez azért van, mert egy átlagos dologról nem készülne se sorozat, se film, úgyhogy ha valaki egy kirívóan gonosz karakter, akkor arról érdemes filmet csinálni. Nem tudom, hogy a valóság alapú történetekről van-e szó, de igen, hát erre kapjuk fel a fejünket. Még van néhány üzenetünk, ami belefér, ha jól látom, talán kettő. Mónika körömcipőben és kis kosztümben mosogat és főz az anyuka. Hát igen, ez így szokott menni, szerintem a magyarok is lassan hozzászoknak, csak nehogy az legyen a vége, hogy mi is körömcipőben és kis kosztümben kezdünk majd mosogatni és főzni, nem én, de mondjuk a hölgyek. És az utolsó üzenet mára, Krisztináé. A 20-25 éves rendőrnők tűsarkóban rohannak a rossz fiúk után, persze egyik csaj sem duci, pattanásos, mindig jó a hajuk, sminkjük, és a legutolsó divat szerint öltözködnek. Igen, ez is meg szokott történni, nem csak a rendőröknél, szinte minden kategóriában, szerintem az orvosok is mindig szépek és csinosak, meg hát bármilyen szereplő, a háziasszony is nincsen túlhajszolva, nincs az, hogy fáradtan kell föl karikás szemekkel, nincs belőve a haja, hanem mindig mindenki jól néz ki, de ez már csak így szokás Hollywoodban, és azért ne felejtsük el, hogy egy-két újító filmben azért most már rengetegen híres színésznők is jelennek meg smink nélkül, és próbálnak kicsit újat mutatni, meg kicsit inkább önmaguk lenni, de ez azért a ritkább, a hollywoodi filmekben nem ez a módi. Kedves hallgatók, köszönjük a megtisztelő üzeneteket, és hogy ennyire sokat írtak. Hamarosan újra feltesszük ezt a kérdést, de nem holnap. Holnap majd egy újabb adással jövünk, és egy másik témával. Vörös Nandi köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: a megújult óratornyát. Felszedik az aszbesztel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a székesfehérvári kórház új CT készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbesztel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre.
1: Az idő.
0: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: talán még meg is.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál, a világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás, és persze a verseny mellett jurta, a népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen, tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős. Come on, let's go.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést, ismét adathalász üzenetek terjednek az ORFK nevében. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Őrizetbe vettek két turistát Isztambulban, miután a Hagia Szófia mecset látogató területén hangosan felolvastak a Bibliából. A hatóságok gyűlöletkeltés és uszítás gyanújával indítottak eljárást ellenük, majd átadták őket a bevándorlási hivatalnak. Sajtóhírek szerint orosz állampolgárokról van szó. 32 vádlottat ítéltek el első fokon a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. A legsúlyosabb börtönbüntetést 12 évet az olasz Autostrada Társaság volt vezérigazgatójára szabták ki, további 25 vádlottat pedig felmentettek. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni, a lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülés.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónajmirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Batyus buli július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Csemőben a Tájháznál, a zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Ételital saját igény szerint Batyúban, hozható belépődíj nincsen, tehát július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Batyus buli Csemőben a Tájházban. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést. Visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT-készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt, és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Olládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A programajánló rovata.
1: Batyus buli július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Csemőben a Tájháznál. A Zenét a Hangulat együttes szolgáltatja. Ételital saját igény szerint Batyúban. Hozható belépődíj nincsen, tehát július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Batyus buli Csemőben a Tájházban. Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornék@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Július 19-én különleges sport és családi program már minden érdeklődő Törteren a Kákástornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törterre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás, és persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen, tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara.
2: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést, ismét adathalász üzenetek terjednek az ORFK nevében. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Őrizetbe vettek két turistát Isztambulban, miután a Hagia Szófia mecset látogató területén hangosan felolvastak a Bibliából. A hatóságok gyűlöletkeltés és uszítás gyanújával indítottak eljárást ellenük, majd átadták őket a bevándorlási hivatalnak. Sajtóhírek szerint orosz állampolgárokról van szó. 32 vádlottat ítéltek el első fokon a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. A legsúlyosabb börtönbüntetést 12 évet az olasz Autostrada Társaság volt vezérigazgatójára szabták ki, további 25 vádlottat pedig felmentettek. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni, a lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió, változatos és friss.

0: Bár itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: A hétvégén egy hidegfronthoz enyhülést. Visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT készülékét. Az intézmény közölte, a berendezés csökkentheti a várakozási időt és